0: amit így felsorolt, az azt mondta, hogy nagyon jó laptop, mert van rajta 6,5 millió kép, amit a muf.hu-ról töltöttem be. Azt mind vele adom. És így... Nem, aztán az volt a baj a laptop, hogy nagyon régi volt. Tehát így gépeltél rajta, és csúszott a monitor. Mind az írógépnél. Klimp! Vissza kellett nyomjatta. Most pedig egy kis reklám következik, de ne menjetek messzire, mert ezt is meg kell valaki nézze. És azonnal folytatjuk.
1: Aki még hátra van, Rekop György. A Sóder Klub folytatódik a reklám után. Ezt nem kéne kihagyni.

Szépek voltak mi. X-faktor volt, nem? Nem reklámozták be. Ha már említettem az Esti Schroeder gag csapatot, hát én is bedolgozok oda egy ilyen évet talán. Az elején, amikor megláttam az Esti Schroedert, mert én külföldi vagyok, Kolozsvárról jövök, ez nem is olyan rég volt, és akkor így láttam a sok villogást, meg neon, hogy uramisten, Esti Schroeder, oda nekem muszáj eljutni. Tehát egy életem célja az lett, hogy oda eljussak valahogy. Azelőtt az volt, hogy 8 töltelék kápszát együltőben megegyek. Ez így klank a második helyre, Esti Schroeder első helyre. Az első gagpart egy keddi délutánon volt. Egy étteremben, sohasem felejtem el a napot. Nagyon izgatott voltam, hogy végre találkozhatok Sándorral. Elmentem be az étterembe, ott ültek a gagcsapattagok, és Sándor aznap nem ért rá. Úgyhogy így szomorúan leültem, és kértem egy narancslevet, de véletlenül kiöntöttem. A fele a gagcsapatnak így rögött rajtam, a másik felére pedig ráment. És Kőhalmi Zoli, aki akkor még bedolgozott, ő volt az egyetlen nyugodt ember, aki csak felnézett az újságba, és azt mondta, hogy Péter, látszik, hogy kezdő vagy. Ez nagyon vicces volt, de ide nem ilyen poénokat kell hozni. És hát erre gyúrok mostanában is. Én is veszem a mosóport, és így ámulok. Mert vettem a múltkor ilyen 2 kilós kiszerelést, és kibontottam, és volt a sok fehér por között egy ilyen kis zöld tasak, amire ráírták, hogy folt, kivívő, por. És én néztem, hogy akkor mi a franca többi. Én az egészet úgy vettem, tehát, hogy így... Nem tudtam, hogy akkor úgy vagy a kis tasakot beleöntöm, azt összekeverem, ezek ilyen szuper ninja részecskék, és így hatnak, vagy... Lehet, hogy a sok fehér csak így azért volt, hogy a kis tasak ne zörögjön a nagyba, és akkor így... Ugyanolyan hülyeség, mintha vennél egy palack ásványvizet, és rá lenne celluxozva egy kisebb palack, így szomjoltó folyadékkal. Nem tudok eligazodni így a feliratok között, mert múltkor kenyeret vettem, a kenyeret pedig azt írták rá, hogy olyan üzembe készült, ahol tej és szójatermékeket is felhasználnak. De ez mégis milyen információ? Tehát nekem ne ezt írják rá a gyárról, hanem mondjuk azt, hogy 4 kilométer van egy benzinkút, vagy az... Vagy azt, hogy Tibi a pék, nem most kezet vécézés után. Többet segít. A tésztára pedig ráírták így pirosra, ingredients után, hogy glutént tartalmaz. De én meg nem tudom, mi az a glutén, úgyhogy nem tudtam így előre, hogy örüljek neki, hogy jaj, de van benne glutén. Vagy inkább így szomorodják, hogy ó, a fenébe van benne glutén. Nekem hiába írják rá, hogy 8 mg, én nem tudom nekem mennyi a napi ad a gluténból. Lehet, hogy még kell így kanála legyek, hogy így meglegyen az egész. Glutén. Wikipédián azért utána néztem, és kiderült, hogy vannak glutén érzékeny emberek. De azt viszont nem írt a Wikipédián, hogy milyen messziről érzik meg. Tehát, hogy rá kell tegyék így a kezüket, vagy csak bemennek az ABC-re, a 8. sor felső posztán. ABC-ben WC-papírt vettem, és a 8-as csomagolásra ráírták, hogy új. Hihetetlen, tehát ez mióta extra? Tehát csodálkozok nagyokat, hogy én ezért megyek ABC-ba WC-papírt venni, és nem az angol turkálóba, hogy nem már azt a mosott szart adják neked, de... És Budapesten fordult elő velem, hogy egyszer nagyon elálmosodtam, és gondoltam, hogy veszek egy párnát, mert így jó ötletnek tűnt. És a svéd boltba mentem, tudjátok, a nagy sárga-kék, egy páran boltogatnak, igen, oda mentem, mert látom, hogy a svédek ilyen pihent emberek, és gondoltam, hogy akkor jó párnából.

0: Úgy összeraktam a fejembe. De amikor elmentem, akkor láttam, hogy ott minden teke magadnak összeszerejét. Tehát a párnát mondjuk nem, de hát asztalokat meg minden. Teke becsavarozzad, meg beszegezzed. És én utána határoztam így elsőre, hogy onnan ilyen Jézusos keresztet nem veszek a nappaliban, mert ha az is így kettőben jön, és nekem kell felszegezni, akkor... Azt én már elvállom. És nagyobb volt, nagy nehezen megkaptam a párnákat, a párna részlet, és így kiválasztottam egy közepesen, de mégsem annyira puha, 83-as indexú kosa, flötekker, hason és háton alvóknak párnák, mert így azt így elértem a polcról, oda lesz. Jó lesz nekem, és hazavittem, és azt tettem észre, hogy amit kicsomagoltam, hogy a vátmós csomagolásból kiugrott így a párnával együtt egy használti útmutató. Mi a párnához csomagolták? Tehát első gondoltam az volt, hogy visszaszadok és megnézem, mindegyikbe csomagoltak, vagy csak így nekem gondolták. Szükségem lehet rá, mert szeretnék ilyen emberrel találkozni, akinek ez kell. Tehát, hogy vettem egy párnát, de így... Fóvá, hogy mit csináljak vele? Szerencsére neki ott van a használati útmutató, és így... Hát én már egyszerűen figyelj, egyes lépés, tedd a fejed a párnára! Ezt tudom csinálni! Második lépés, aludjál! Nem tudom, mi lehetett használni egy útmutatóban, mert 12 nyelven volt, de magyarul nem. Úgyhogy én végül is a svédet olvastam el, mert így annyira nem érdekelt. És... De képzeljétek el, hogy másomra felébredtem, rádöbbentem, hogy Uram Isten, én tökéletesen értek svédül, mert így nagyszerűen aludtam. Arra gondoltam, hogy az emberekben van egy ilyen passzív nyelvtudás, mert máskor ezt nem tudnám leírni, hogy egyszerűen csak értenek nyelveket, mert a Deák téren fordult elő velem, hogy így sétálgattam, és egy német turista odajött hozzám, és megkérdezte, hogy Wo ist der Basilika? És mondom neki, hogy ott. És megtalálta. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Felméri Péternek köszönjük szépen, két ország kedvencének. Családdal jöttünk haza múltkor autóval, és az egyik kereskedelmi rádiónak a kívánságműsorát hallgattuk. Betelefonált egy ilyen vidéki bácsi, ilyen jó ízes tajszólással beszélt. Szóval, jó napot kívánok! Szeretnék küldeni Mátra Szent Istvánra, ha lehetne egy nótát. Margit nénémnek 89. születésnapjára, ha lehetséges, mert nagy műtéten esett át, és hát neki szeretnénk küldeni jó egészséget, jó felépülést, ha lehetne valami magyar notát. És azt indították a jazz meg az együttestől, hogy belém a lélek most már hány jár. A két fiamat nem hagyhattunk ki a műsorból, mert az asszony akkor... mondani. Na most én azt gondoltam, hogy a gyerekeinkre az én hobbim nem lesz kihatással. Sajnos. El kell mondanom, hogy igen, kihatással van a kölyökre. Én megmondom őszintén, hát én ilyen tankos játékokkal játszok, szürke tankokkal támadok hát kelet felé, és a háttérben szovjet falvak égnek. Szokták mondani, hogy hobbi náci vagyok. Én a hobbi szót mindig kikérem magamnak. És augusztus 20-án lent voltunk Debrecenbe virágkarneválon, és mielőtt elkezdődik a virágkarnevál, hát így gyerekeket kiállítottuk az első sorba, és a hangos beszélő bemondja, és most következzék a királyi avatás szertartása. És elkezdenek peregni a dobok, az első sorba a 2,5 éves fiam így áll, elhalkul a dobpergés, és azt mondja, támadás! Ugye annak idején polgárapuka Zseniket nevelt a lányaiból, én meg a szimulátoros játékokkal, hát tábornokot tudok a fiaimból. Ez van. Na most arra tanítjuk a kölyköt, hogy kakíjon most már bele a WC-ben, a bilibe, és van egy ilyen, hát mindenki átesett ezen, gondolom. Lányok is volt ilyen nektek annak idején, higgyétek el. És vettem egy ilyen WC-szűkítőt a WC-deszkára föl kell tenni, és a feleségem hív, azt mondja, gyere meg ő. A kisebbik ül a WC deszkán, ezen a WC szűkítőn. és úgy olvassa az eszkós újságot. És észrevette, hogy figyelem, azt mondja, apa, ilyet veszünk? Mondom, veszünk csak kaki jegyet, te jóisten, áldjon már meg, hogy itt vagyunk. Nézzétek meg Gyurinak a kalapját, de most komolyan, hogy a 20. kerületben nincsenek ilyen tüzépes emberek. És ez most retro. De nekem milyen ez? Ez jó néz ki? Jazzes? Nagy. Hát na, persze, mert a hasamon szorít. Tehát ez a konfekció, tudod? Tehát ez van. De anyuk nincs a pénzben, annyi a műsorban nincs annyi pénz, hogy mondjuk átalakítsák nekem egy 150 forintért, de ezzel küzdök, tehát így ez van. A bolygó neve alá. Nem menjünk ebbe. Fölhajtom. Na szóval, következő fellépünk nehéz atléta volt, nemrég hagyta abba a versenysportot, azóta az izmait lefette egy kis zsírszalonnával. Következik a kispesti oszoda vízi szörnye, Rekop Gyuri György!
2: Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a színvonalas felkomfort, meg a Hatházinak a telefonszámát is. Hát ezt el kell meséljem. Hatházival mentünk Balatonra fellépni, és ilyenkor mindig fölhívjuk egymást, hogy hogy jutunk oda, ki kezd, stb. Nem volt meg a Laci száma. Mondom, fölhívom az Aranyosit, hogy elkérjem. Fölveszi a telefont, azt mondja, mondja. Mondom, szia, mondom, a Hatházinak a száma kéne. Gyurika, nem tudok beférni. Tesco-ba vagyok, pénztárnál, fizetek, visszahívlak! Megtörtént a fellépés este Hatházival. 2 hét múlva csörög a telefonom. Aranyosi hív. Szia Peti, mondjad, Gyurika, tudod írni 0630? Most rajta vagyok a szerem, és járok a kispesti úszodába, hogy említette Péter, keresztapám már egy nagyon kedves barátommal. Hát el tudod képzelni, már a sok már az öltözőbe elkezdődik, mert hát ezt a hölgyeknek mondom, hogy mi van egy ilyen férfi öltözőbe. Na most bemész, ott, hát 2 véglettel találkozol. Hát vannak azok a férfiak, hát nem tudom így szebben mondani, hogy hát ők így, és így nem lengetnek túlságosan sokat, tehát ők még a zuhanyzásnál sem veszik le az alsó gatyát. Hát a kedves barátom az ebbe a csoportba tartozik, és ő azt mondta nekem, Gyurika, most a nevét nem is mondom, szóval Gyurika, én nem tudom, hol van a női G-pont, de hogy én csak a C-t bögdösöm, az biztos. Tehát, na és akkor várjál, mert vannak a, hát akiket így bréügyileg így eleresztett a... És ezek meg indokolatlanul sokat mesztelenkednek, és így még így lengetnek is. És ez azért durva, mert öltöző föl, kötöd a cipődet, és egyszer csak a perifériás látásod, vagy Miklósi Kolbász így. Azzal nem tudsz mit kezdeni? Na, keresztapám meg ebbe a csoportba tartozik, tehát neki ordinári dolog van a lába között. A ő állítása szerint ez a fővárosi állat és növénykert hüllőháza. Várjál, mert van egy afrikai barátunk, Jerome, ő azt mondta, hogy ő már nagyon sok mindent látott, de olyat még nem. És nem is fekete, tehát nem slankítja gyakorlatilag, és ha várjál, hát ugye a keresztapáddal meg zuhanyzol ugye úszi előtt, és így látom, hogy jön ki a zuhanyzóból, így és így látod, hogy úristen, Gábor, vagy küzd a derekadra, vagy hagyd be ezt a zuhanyzóba, de mindjárt beakad a lefolyóba, és... Figyelj, szappanozza is így. És beszól egyet, hogy te mosd meg a maszkot, hozzád közelebb van. És így odáll elém, és azt kérdezi tőlem a sportfanatikus, hogy te Gyurika, tudod melyik sportág jut eszembe rólad? Hú, mondom, a rúdugrásban, ne? Azt mondja, nem a tenisz. Tenisz? Mondom, miért a tenisz? Gyurika, mert 40 semmi. Na hát ilyen jó hangulatba indulj el úszni. Meg vagyok alázza, kész. Bemegyek a küzdőtérre, fölállok a rajtkőre, mert hát én vagyok minden idők vegyes úszója a kispesti úszodába, az ügyeletes Michael Phelps, tehát így gyakorlatilag, hát az én vegyes úszásom abból áll, hogy így mellbe eldolgozom magam egy kicsit, ez átmegy kutyába, majd sétálok egy kicsit, és a kötélen behúzom magam, és így állok fel a rajtkőre, hogy én világcsúcsidőn belül beugrok, Simá ugranék be, egyszer csak egy nyugdíjas, azt mondja, hó, ugye nem ugrik be? Azt ugyan miért, nem? Mert ez nem strand. Ó, az úszómester kisegített. Papa, maga meg húzza fel a nadrágját, mert nem is a rudas fürdő. Na már most elkezdesz úszni, mert a kettő esetőség áll fenn. Vagy ovis csoporttal úszol, vagy nyugdíjasokkal. Na most honnan tudod, hogy ovisokkal vagy egy sávba, hát a lábad fázik, de melbe kicsit melegebb a víz gyakorlatilag. A nyugdíjasokat meg hát így szlalomozva így kerülgetni kell gyakorlatilag, mert hát 80 felett verem a nyugdíjasokat két test hossza, meg az ovis csoportban is van 4 dagadt gyerek, akit azért lelőzök. És így, hát elmesélem, hogy van, hogy úszok, és így a nyugger előttem így medúzázik. Én meg úgy mellbe utolérem, ugye, és akkor tök olyan, mint a közutakon, szélárnyékból kibújsz. Látod, hogy jön a szembeforgalom, nem jó? Úszom még egy kicsit farvizen, szó szerint. Majd megint kipillantasz, hoppá, itt az idő, beletempózol. Nyugger veszi, hogy hát te meg mit akarsz itt, töcsi? Ő is beleerősít. De én már láttam, hogy jön a kamion szembe. Frontális ütközés lesz. Csak belehúzok, nyugdíjas is. Hát akkor már nem lehetett szarra gurigázni. Nem ütközhetek. Bevágok az öregasszony elé, és egy ilyen vízilabdás mozdulattal, puff, elrúgom magam. És így hátra fordulok, mondom, úristen, onnan szájba rúgtam a néni. Nézem, tiszta vér a víz. Levészároltam valaki nagymamáját. Úristen, akkor láttam, hogy én vérzek. Egy komplett felső fogsor volt a lábujjamon. Aztán jött oda a mama, hogy féltel ember visszaadná a fogaimat. Tehát én... Na és hát barátnőm is azt mondta, hogy te nem is úszni jársz, hanem a nyugdíjas barátaiddal segget áztatol. Hát ez igaz, mert van kettő nyugdíjas barátom, róluk megemlékeznék, az egyik Peti bácsi. Róla azt kell tudni, hogy ő volt nyilas tiszt. A másik, a barátja Guszti bácsi, holokauszt túlélő. De a legjobb barátok, mert utána 20 évig kollégák voltak az AVH-nál, tehát ilyen nagyon durva. És várjál, mert a két kis öreg nagyon fit, úgy néznek ki, mint a Rippel fivérek, én 85 évesen. És mondom is a Gusztibának, mondom, ó, Guszti bácsi, mondom, ilyen csitti-fitti buddy. Ha mondom, ha ennyi idős leszek, én is így szeretnék kinézni. Guszti bácsi azt mondta, hülye gyerek, te már most szeretnél így kinézni. Az érzetőr álmodtak egy két számmal kisebb kabátot, tehát így ebben még izmosabbnak tűnök, és így, na várjál, és akkor kérdezi talán a két kisereg, hogy szaunázni jössz? Oh, hogy a viharban nem mennék szaunázni. Sétálunk egy a szauna fele, és így kérdezi tőlem a Guszti bácsi, hogy azt te miért úszol? Hát mondom, szeretnék egy kicsit sportosabb fazon, szóval hülye gyerek, láttál már Rozmárt? Sokat úszik, sportosan néz ki. Tehát én így megmaradtam így Rozmárba, és így megyünk a szauna fele, és akkor látom, hogy az emberek ugrálnak ki a szaunából, mint a patkányok a süllyedő hajóról, tehát így nézom, mit csinálnak az öregek a szaunába, te, hogy kettő ember maradt így bent, bemegyek, és akkor látom, hogy fogja a Peti bácsi, és ilyen mentolos szart így, de mint a ketchupet a pizzára, így, 6 másodperc után, hogy pong, így bedurran a szemed, nem látsz, másfél liter folyadékveszteség csak szemgödörből, tehát így olyan érzés, mint hogy egy negrót így benyomtak volna egy szemfenékbe, hogy alig látsz, hogy meg akarsz halni, és a kisöreg így megtetézi, hogy na, aki először kimegy, az a buzi. Ha 40 másodperc alatt már hason feküdtem, és az ajtó alatt a kis résen szívtam a levegőt. Aztán én lettem a buzi. Te mit röhögsz? Ha te ott lettél volna, te is az lennél, elmondom neked. Na, aztán várja már a következőt. Nem vártam meg, hogy az öregekkel szaunázzak. Kiszellőztettünk, és így surranó pályán így elmentem csak úgy egyedül szaunázni, és ült bent egy ilyen kultúrált úriember, hát így összeismerkedtünk. És van a kispesti úszodában Aqua Fitness. És tudjuk mi? Csajok így be vannak öltöztetve ilyen szívas cuccba, és nem az, hogy úsznak, vagy valami, hanem így mennek a vizen. Na, nem is a vizen, hanem így a medencébe sétálnak, és így szaunában így pont ráláttunk az egyes pályára, és így a újdonsült barátom egy hesszőjük a sunákat, hogy azt nézd, szúrnád, szúrj. Mondja nekem, azt nézd meg, és abban a pillanatban beúszott egy akkora hombár, te, hogy mondom, azt nézd, azt mondja, hol? Hát mondom, mi az, hogy hol? Olyan hullámokat gerjeszt, mint a Dunán egy tolóúszájban, de? Azt mondja, ha nem látom, mit nem látsz? A gyerekeket átküldték a másik oldalra, mert dobálták volna be neki a perecet, azt hiszik a víziló. Hát mondom, az hogy néz ki? Azt mondja, hú, én sem tudom, hogy tudtam neki 3 gyereket csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük szépen! Egy sztorit muszáj vagyok még elmondanom. Mi van, drága? Már nem vagyok rá felkészülve, megmondom őszintén. Szóval van egy új sógorom. Mindegy, hogy lett. Villamos vezető Miskolcon. Nem meleg, nem énekel. És ő mesélte egy sztorit. Az Újgyőri főtéren az régen Marx tér volt. Egy öreg néni bekopogott a villamos vezető fülkéjébe, így kinyitotta.
3: Azt mondja, magát régóta figyelem, fiatalember. Maga mindig távol áll meg a járdától. Azt nagyot kell lépni.
1: A villamos vezető. Köszönjük szépen, köszönjük kollégáimnak, Kis Ádámnak, Felméri Péternek, és végül de nagyon sokszorban Rekord Györgynek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak, kisteniknek a jó szokásokat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor figyeljetek ki magatok elé, illetve szólítsatok le az utcán, vagy gyertek el ide. Nagyon szépen köszönjük a jövő éthet, újra találkozunk, újra itt, ugyanitt élőben. Nagyon szépen köszönjük, jó éjszakát kívánok, csókolom!

0: résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. A helyszínt biztosította a Symbol Budapest.
1: Következzék Kispest uszoda a kis... elbasztam, újra légy szíves!
0: A műsor támogatója a Time Out Budapest magazin. A Schoder Club szereplői a Skatchen szóda ruháit viselték. A Schoder Club jó hangulatát a Playboy biztosította.
1: Újra nem tudom elmondani, mert most találtam ki ezt a lájkolás anyagot. Az a baj, tehát se a táblára nem írtam föl. Ja igen, jó. Oké, megvan, igen, akkor ott folytatjuk.

0: Üdvözlök mindenkit, csókolok minden szép asszonyt, ölelek minden jó embert, a jó Laci Betyár vagyok itt a sok magyar zene közt. Ajánlom önöknek is jó szórakozást, a Merci Rádióban mindenkinek kíván egy vagány, aki nem más, mint a jó Laci Betyár.
1: Ma este a klubben Beng Dénes, Kőhalmi Zoltán és Lórán Barnabás, Trabarna és az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozást!

Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm a nagy taps cunamit. Kis Ádám vagyok a ról. Ez Szentendrétől van egy picit feljebb, nincsen messze. Onnan érkeztem. Ez itt az évadzáró Sóder Klub, úgyhogy lesz egy hosszabb nyári szünet, de hát reméljük ki fogják bírni. Most mindenki így... Hát ez van, sajnos egyszer mindennek vége van. Szóval hát néznek sokan, ott szerepelek. Van Nyíregyházán egy rajongóm, hát egy, de rengeteg. Oda jön a srác, azt mondja, van egy szobatársam, kollégiumban lakok 3x3 négyzetméterben. Non-stop téged néz a szobatársam a gyakon. Picit már elegem van belőled, de ez van. És mondom, figyelj, kopogjunk be ahhoz a sráchoz, lepjük meg. Felmentünk a kollégiumba, bekopogtunk az ajtón, a srác egy az egyben engem nézett az adott pillanatban. Majd az ajtóba. Hát azt csak zárójelben mondom, hogy behugyozott, de úgy kellett vele fényképezkedni, hogy nekem a mellé kellett állni. A csávó kijött a gyakból, ez van, úgyhogy ez történt. A hetes buszon felismert egy kínai srác, és így annyit kérdezett, hogy te az igazi kis Ádám vagy? Mondom, nem én a kínai. Tehát, hogy így, én az utángyártott, de ez csak nekik fordul meg a fejükbe, hogy ki az igazi srác, vagy ki nem az igazi srác. Jövök, megyek az interneten, mit látok, nyelvi problémába ütköztünk, van egy kis képünk. Lényegében annyi történt, hogy az idiótája buktát árul, nem tudta angolul, hogy van a bukta, beírta a angol programnyelv szótárba, kiírta a bukta, fakap. Csávó kiírta, marmalede fakap. Have you ever eaten fakap? Érted? Tehát ebből a szempontból rendben vagyunk. Na most én nem eszek fakapot, McDonald's-be sem nagyon járok, de megkeresett a McDonald's, hogy legyek a lekrám arca. Hát én annyit mondtam, hogy egy pár százas ajánlat. Múltkor csak egy fél literes vizet kértem a McDonald's-be, azt mondja a csaj, becsomagolja? Hát mondom, jobb, ha lepalackozod, mert úgy talán el tudom vinni. Hogy így tenyérbe hozza, nem tudom, tehát hogy ő ezt hogy gondolta. Na most a reklámokról annyit, hogy hát lehet nagyon hülyeségeket mondani a tévében, a reklámfilmekben, ha nagyon megfizetik, én ezt mondom. Van az Egerszegi Krisztina nevezetű nemzeti sportolónk, akinek tényleg a sport teljesítmény előtt leborulok, de korábban szerepelt egy reklámba Eger, és azt mondta, bifusz akti regulári, most már nem bifusz eszentitól, az már nem menő, bifusz akti regularis van, az sokkal menőbb, az a te emésztésedet, ami szar, most mondom neked, 14 nap alatt hozza helyre. Érdekes, idáig senkinek semmi baja nem volt a szarással. Most már van. Azt mondja Egerszegi Krisztina a tévébe, amíg sportoltam, nagyon fontos volt, hogy tápláló legyen, amit eszem. De amióta családom van, befut öt gyerek, de amióta családom van, az a fontos, hogy finomat együnk. Ülök a tévé előtt, mondom, jó gyerek, hát mit ettél idáig, de tényleg, hát anyám olyan töltött káposztát csinál, hogy bepisílsz. Arra tippelek, Egerszegi Krisztina 12 éves, otthon ül a konyhába, bejön Egerszegi bá. Kinyitja a hűtőajtót, azt mondja, ne szajányom, mákos sóska, egyet. Azt mondja erre Egerszegi Krisztina, hát de apa, álljál már meg, ez nem finom, nem ízlik. Mire apa azt mondja, csend. Majd, ha családod lesz. Addig ezt a szart. Ugye? Nézd meg apádat. Hogy én szülte az első gyereket, Egerszegi Krisztina. Ki van már, nincs. Ki van már, ki? Somlóit, rántott hússal, tejfős húvakasat. Igen, meg családom van. Köszönöm. Megkeresett a MR2 Petőfi Rádió is, hogy mondjam fel, hogy Kis Ádám vagyok, nagyon zene. Hát nem tudom, mennyivel fognak ennyi többen Petőfi Rádiót hallgatni. Mondjuk én olyat javasolnék, hogy MR2 Petőfi híd, nagyon dugó. Nem akartam beállni a sorba, hogy Kis Ádám vagyok, nagyon zene, hanem azt mondtam, Petőfi Sándor vagyok. Nagyon zene, azért erre felkapod a fejedet. Meg azt utálom, hogy mindenhol bemondják, hogy hol fogható. Tehát Bugacon a villanypásztornál, 147.526, hogy miért nincs egy ilyen, hogy Petőfi Rádió, Segesvárnál. Na jó, van, azért egy páran értik, jó van? Mert ott tűnt el a Sanyi, csak azért mondom, hogy mindegy. Ami még feldolgozhatatlan számomra, láttam, és könyörgöm, kapaszkodjunk valamibe, láttam kínai BKV ellenőrt.
ezt feldolgoztuk. Tehát minden ugyanaz volt, csak kínai volt. Tehát, hogy én azt nem értem már, hogy már nem csak a villamos sárga, de tényleg. Nem. Már az ellenőr is. Az mit mond a kínai BKV? Piros metro? Kék metro? Jegy nem ócó. Nagyon cipős. Nagyon cipős. Első fellépünk Kőhalmi Zoltán. Ő családapa, de aggódó családapa, ezt hozzátenném. Tehát a múltkor volt nála egy kis házi buli. Bödőcs, Csenki, Benk, én. Kimentünk az erkélyre cigizni, de Bödőcs már nem jöhetett ki, mert leszakad az erkély. Tehát Zoli az ilyen szinten van. Kérdezem, hogy elnyomhatom-e a csikket a hamusba? Azt mondta, hülye vagy? Kigyulad a többi csikk? Lángol a hamus, ég az ablak, meghal a gyerek. Tehát terjed a tűz, ugye? Zoli ilyen apuka. Van két kisgyereke, Esztike és Bálintka. Én Bálinkát úgy hívom Pálinka. Na most mentünk Esztikére az óvodába Zolival, de ugyanazon a nyomvonalon, ahol ő mindig Esztikével jár. És Zoli meg azt hitte, hogy ő Esztikével van, én mindig ezt csinálta, hogy vigyázz, kocsi! Pocsolja! Mondom, Zolikám, 23 éves vagyok, de tényleg, tehát el tudom dönteni. Fogadjuk nagy tastunamival, első fellépünket, Kőhalmi Zoltán!

0: köszönöm mindenkit nagy szeretettel. Akinek nincsenek anyagi gondjai, az a Csár Simonyi, első magyar űrturista, nem tudom, ki emlékszik rá. Én nekem, mondjuk ő az egyetlen, aki attól gazdag, hogy okos, ez nagy ritkaság. És én nagyon gondolkodtam rajta, hogy hogy tudta nélkülözni azt az 1 milliárdot, amit eltapsolt erre az űrutazásra. Hát én nem, hogy nem nélkülözni, nem tudom, az 1 milliárdot, hanem hogy nincs. És hát ő megtudtam, hogy mennyire gazdag, tehát ez neki egy buszjegy volt, nem is buszjegy, egy szakasz átszálló az volt neki. Mert van egy haverom, aki programozó, és egy konferencián, mint egyetlen magyar összehaverkodott a Simonyival, és elhívta a jachtjára. Már a Simonyi nem a haverom. És a Simonynak a jachtja 5 emeletes, itt kezdődik, és a 3., 4. szinten megvan neki építve a kolorádói háza. Honvágyom van leszállt az 5., tényleg megnézni, mi van otthon. Hát valószínűleg a 2. szinten megvan a New York-i lakás, lenn a gépház mellett meg a szülőfalu fél Zala-megyével, azt tudom elképzelni. Én nekem mondjuk nincsen, hogy álmaim, tehát én egy panelból jövök, ha én megnyerném a Lotto 5-öt, akkor is annyi lenne, hogy hát megvenném a Havanna lakótelepet, és egyben nyitnám. Ez az én álmom. Egy pici panellakás tényleg. Tehát ma a B-lépcsőházba eszünk, ezt szeretném látni. Most szóba került, hogy kétszeres boldog családokban vagyok, hát időnként boldogtalan családanya, attól függ, hogy rá vannak-e bízva a gyerekek, vagy nincsenek. A nagyobbik, ő 4 éves óvodás, ilyen kedves gyereknek tűnik, csak hát megvisel az óvoda valószínűleg. Egyébként bennünket is megviselne, szóval ezt mai fejjel már nem csinálnánk végig, ezt a szandáz oknival, meg zsíros kenyér magával, szóval ez kellett, hogy 3 évesek legyünk, hogy így le legyünk árnyékolva, hogy megaláztunk magunkat egy matricáért, nem? Hát bármit megcsináltunk, meg egy nyomdáért, apám, hát most már azt mondanám, van nekem otthon vízibogos nyomdám, 600-at nyomok egy óra alatt, és akkor 3 évig nem kell jónak lenni. Ez nyilvánvaló. A kisebbik pedig hát 1 éves volt, még mindig mindenki nekem gratulál hozzá, pedig hát az én részvételem az nehezen vethető össze egy szüléssel, szóval, hogy úgy nekem nem is fájt annyira, meg nem is tartott annyi ideig, meg én 5 perc után rágyújthattam, nagy különbség, neki meg egy 1,5 év fitness, azért nem ugyanaz. A szülés előtt összevettem egy tűzös mandula gyulladást, mert megkóstoltam Kis Ádám kollégámnak, hogy mit iszik, ő a Diesel nevű italt fogyasztja. Van, aki ismeri? Már a Dízel, nem az Ádámot. A Dízel a félig kóla, félig sör. Ez szerintem egymás után is rossz, nem hogy egybeöntve. Én meg olyan családban jövök, hogy nálunk vörösboros kólát sem szabad inni, mert ne csinál, ne variál tényleg. És apám egy kemény ember, szerintem a kávét és a kávé íz miatt kell inni. Tehát, hogy maximum 1 cukor. Anyának megedő 2-vel ugye, mert régi a kapcsolat, de a többiek azok inkább egyenek magába cukrot és feküdjenek korábban, szóval azok ne szórakozzanak kávéval. Apám egy ilyen kemény ember, ő 39-es születésű, tehát túl sok játék nem volt a gyerekkorával. A legnagyobb poénja, hogy 45-ben egy haverjával megnyerték a vasgyűjtési versenyt, mert találtak egy tankot. A többi osztályban nem gyűjtött tovább, szóval ők leálltak. És apám, ez a háborús vonal annyira benne van, hogy egyszer gyerekként sétáltam vele az utcán, és egy 8 éves gyerek az elkérő, így újjal lövöldözött az emberekre, ahogy ők szoktak. Senki le se tojta, apám volt az egyetlen, aki észlelte a veszély. Engem földre vitt és visszalőtt, de ő géppisztolja. És teljesen szabályosan nagyon rövid sorozatokra szedte le a gyereket. Fától fáig harcolt, még távat is cserélt, és a végén egy kézigránátot is ráküldött, hogy legyen neked játék. A gyerek annyira megélt, elfelel meghalni. Túl vagyok egy lakás felújításon. Hát lakásvásárlás, lakásfelújítás, tehát egy nagyon speciális hitelkonstrukcióval vásároltunk lakást. Lényegében a lakás 98%-a a banké, és hogyha egy ilyen 45-50 évet törlesztek, akkor az erkély fele az enyém lesz. Ott én már kultúrátlan berendezkedtem, tehát hokedli hamután megvan. És így fogtunk be a lakásfelújításba, tehát 21-re húztunk lapot gyakorlatilag. Feleségem az ötletgazda, kivitelező, műszaki ellenőr minden, tehát mindenre van ötlete. Nem tudom, ki tudja, a legvastagabb könyv, amit láttam a világon, 900 oldal, az a címe: Ötletek, megoldások, bármire. Minek a többi könyv egyáltalán, tényleg, bármire. És ABC sorában benne van minden probléma, hogy azt is, hogy mit kell csinálni, ha meg akarnak erőszakolni, ami azért egy ilyen valós szituáció, hogy várjon már, előveszem a könyvet. Még a csoportos oroszlán támadás is benne van, ami azért... Hát ott arra sincs idő, hogy a C-né vagy az O-ná keresd meg. De minden az a megoldás, hogy dobd hozzá a könyvet azonnal, dobd hozzá. Hát a lakás felújításnál én azt vizionáltam, hogy az első törlesztő részlet nem tudjuk kifizetni, mert ott hajléktalanok leszünk rögtön. És megyek a Városligetbe, a két gyereket húzom a hátamon, meg összes bútort, és csak egy pad legyen, ahol lepihenek. És megkezdem azt, hogy ez a pad jó lesz. És azt mondja, szép pad, de ne fessük át. Hogy egy pár százalet arra is el tudna tapsolni, hogy ez egy kicsikét szebb legyen. Na most nem tudom, ki hallotta, két orosz tudós ígérte, hogy június elejére elkészülnek az időgéppel. Hát nincs már sok idejük, de később lesznek készlek, mert visszajönnek. Ezt gondolom mindenkinek egyértelmű. És azért, ha időgépet fejlesztesz, az nem egy kötött munkaidő. Szóval, hogy ma se lettünk észre, hogy megcsinálod tegnap előtt, nem érdekes. És én azt várom, mikor már annyira elterjedt, hogy beszivárog a hétköznapokon, mint a mobiltelefon. Tehát, hogy először csak egy-két kreténnek lesz az osztályba, akik hát mindenki gyűlöl őket, mert sose késnek el az óráról. És utána mindenkinek lesz már, tehát ez, hogy majd faterom 1572-ben jár dolgozni, mert nem volt vállalkozási adó. És hát vélhetőleg a fizetésé 3020-ba fogok járni a kenyérébe 952-be, és ezzel el leszünk. Én figyelem a többi apukát is, hogy ki hogy csinálja, ki mennyire jó apa. Elcsíptem egy beszélgetés, kedvenc beszélgetésem vonaton, apa, anya, gyerek. Anya előre mondta, készüljé, eljött a pillanat. Most apa elmagyarázza a mágnest. Apa elmondja a mágnest, ezért vártál 16 évig tulajdonképpen. Na most ez apád is váratlanul érte így hirtelen a vonaton, hogy a semmiből húzza elő a mágnest. És azt mondta, figyelj, hát időt próbált nyerni apa, amíg magának összerakja. Figyelj, minden mágnesnek két oldala van. Ezt tudta elsőre állítani, és magát is meglepte az anyigasság, ami járt a száján kifele. Két oldala van, a bal meg a jobb. Hát ez majdnem mindenre igaz, ami kivel egy oldala van. És hát problémás, hogy kihagyta, hogy pozitív vagy negatív, mert nehéz volt tovább lépni. És azt mondta, figyelj, mindennek a bal, vagy a jobb, ezt nyitva hagyta, ezt már ő se tudta, de mindennek a bal, az vonza azt, amelyik kék. Itt, hogy belekerült a kék, meg a piros is vége volt, szóval nem volt, hogy figyelj, hanem nem érted, hülye vagy, kész, fölpokozta, el volt intézete. Apa többet nem mondja a mágnest, ezt eljátszottad. És hát nekem anyám ilyen pedagógus, ő pedagógus, de már nyugdíjba ment, de bármikor szolgálatba helyezi magát. Tehát van két rossz gyerek a vonaton, azokat is fölpohozza, el van intézve. Egyszer még az ellenőrzőbe is beír nekik, úgyhogy bejárók voltak, de úgy értek be az iskolába, hogy volt két egyesük. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm, elég lesz, köszönöm. Hát nekem Lackó barátom egy panelban lakik, panellakó, úgy hívom, panellackó. És hát egy panelban bizony nagyon meleg van. Nem tudom, emlékszünk nyáron erre a meleg rekordra? 79 fok volt árnyékba. Büfés Gabi Havromnak mondtam, megdőlt a meleg rekord, azt mondja, szerintem áll mögötte valaki. Ugye? Na most a kiszeltünde expasi, a Kondom Csabi mondta azt, hogy ő inkább buzi. De én azt mondom, az ő esetében jó döntött az a Csabi. Azért ez még mindig jobb, mint kiszeretőne barátjának lenni, ha már itt tartunk a melegeknél. Na most Lackó barátom, hívtam nyáron, mikor hát én egy családi házban élek anyukámmal, kutyámmal, hogy Lacikám, olyan melegem van, megzeberedek. Azt mondja Lackó, nekem beszélsz? Panel negyediken, már olvad a tükör. Azt mondja, már nem tudom, hanyas faktorral kenjem az ablaküveget. Minden nap beszélünk telefonon, de minden nap úgy tett el a telefon, mindig halunk. Minden este elköszönt, érted? Reggelre már csak ott meg lesz száradva. Úgy talál rá a közös képviselő. Na most a panel közös képviselőről még egy gondolat. Kiírta a panel ajtóra. Váratlan meghibásodás miatt jövő hét szerdán nem lesz meleg víz. Te olyan váratlan jött a jövő hét szerdán, hogy így Hát Lackóiknál általában pókerezünk, ismerjük ezt a játékot, hogy póker. Kapsz két lapot, Lackónak az a taktikája, megnézi, azt mondja, póker. Ugye a póker az négy ugyanolyan lap. Jön a flop, leteszem az elsőt, azt mondja Lackó, ilyen nem van. De senki nem kérdezte mondjuk. Leteszem a másodikat, azt mondja, ilyen nem is van. Leteszem a harmadikat, és azt mondja, ilyen nem is. És két lap van a kezébe, mondjuk ez ebből a szempontból tényleg pókerarc. Hát általában akkor alszokott, hogyha bebaszcsizás van. Volt egyszer egy bebaszcsizás, és kiestek a zsetonok a negyedikről a panelból, nem nyitom meg ezt a történetet. A lényeg, hogy lapos és mély tányérra pókereztünk tovább. De azt képzeld el, hogy így emelek öttel. Lackó így megöli az asztalt, ó, lim, bazdmeg. Mondom, én még emelek egy jénaival, bazdmeg. De aztán én nyertem, és rájöttem, ha elviszem az összes tányérját, akkor nem tud szerencsétlen miből lenni. Na most Lackóéknál láttam a tévébe alánevetős pornófilmet. Hagyok időt. Tehát ugyanaz volt, mint egy pornófilm, csak egy pár százan alá nevettek, mint a Jó barátokban. Tehát hihetetlen, hogy nem tudom azok mit nevettek amúgy. Azon gondolkodtam, hogy ez valószínűleg a Jó barátok egy része lehetett. De az volt megdöbbentő, hogy nem Joy jött ki meg be, hanem egy fasz. Tehát, hogy, ilyen, hogy ez a műfaj, hogy miért keveredik össze egy alánevetős műfaj egy pornóval, nem tudom. Ha már itt tartunk, Lackó látott a gyógyszertárban Viagra Light-ot. Viagra Light. Na most én arra tippelek, hogy hát dugni nem lehet vele,
2: de a strandon azért jó mutat.
1: Nem? Lát, köszönöm. Voltam benzinkúton, járok ilyen helyekre, meglepő. Előttem áll egy fickó, azt mondja a hölgy, kérsz számlát, mire a srác? Igen. Milyen névre? Bársony CZ-vel. Hát így arrébb álltam egy lépést, erre. Ez valami másfajta kommunikációs csatorna, tehát, de ha engem kérdeznek, én kisárám két évvel, tehát én nekem nem kell a balhéret élnem. A múltkor megállok egy, nem mondom ki, milyen kúton, és egy olyan ogre állt a pult mögött, hogy így, hogy ilyen hústorony, tehát én azon, abban biztos voltam, ha ő pislog, gerincem eltörik. Tehát próbáltam ugye a szemét nyitva tartani, hogy balesetmentesen távozzak, letettem a pénzt, mondtam hatos kút, az ogre így rám fordul, más nem lesz. Atya úristen, hát mondom, látod, Jó barát, az istenke ad és elvesz. Tehát én legalább úgy nézek ki, mint egy 14 éves, de mély a hangom. Látom, Blick címlap, győzik-e dixlexiás? Hát mondom, talán ez több információ is, amire szükségem lett volna. Nem baj, azért veszek ezt azt. Látom, hátul megáll MS Mercedes, kiszáll apa. Elkezd tankolni. Anya itt slajt, megy. Aloe verás vizet venni, mert az a divat. Trabarna szerint a aloe verás víz patalször. A apa megtankol, bejön, ránéz a Blick címlapra, azt mondja, nézd már, anya, győzik-e di... Anya így a pulton, tessék!
2: Semmi.
1: Tehát az is lehetett volna a Blick címlap, hogy apa dixlexiás lényegében, de ezt azért nem merték bevállalni. Úgyhogy, hát Trabarna következik, aki belső égési motorokat utánoz, fogadjuk nagy tapsal, Lórán Barnabás.

0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenki. Győzikére én is egy kicsikét rácsatolnék így Ádám után. Hát én is olvastam ezt a rettenetes címot. Győzike diszlexiás. Szerintem buta. Én ezt nem tudom már hova tenni. Most... Anikóról is olvastam, hogy most Molnár VV nagy 500 köpcenti Anikó elvégzett egy ilyen 38 perces sörcsap és hablehúzói Európai Uniós OK és akkreditált tanfolyamat és irány London megy haknizni, ott már nem 500 köpcent, egy pint Anikó lesz. Tehát tényleg egy kicsikét kamionvonalra is el fogunk térni, tehát Rába turbó teherautó Kispolszkit gázoltál. Volt valakinek Kispolszkia? Itt szeretném megkérdezni Interurbán, hogy kézfeltartásra lehet jelezni, hogy volt-e valakinek Kispolszkia? Kettő embernek volt Kispolszkia. Dugott már valaki Kispolszkia? Nekem is csak mesélték. Állítólag rossz. A Rába turbó gépkocsi vezetője az a régen kemény gyerek volt, még hosszú a haja, de középen már nincs, de topba fogja. És ősz megsegígér. Ha kibontja ezt a hajkölteményt, akkor úgy néz ki, mint Gyűrűk urába a Smeagol, amikor a víz tükrébe, hogy a pocsája, hogy bele... Csak a fogai nem annyira szarok, de hát... Halad máshogy eszi. Ez a 16-9-es képarányt, a rohadt alacsony, de rohadt széles a csávó. Tehát egy permanensen 40 centi pocakból kilóg. És hogyha szandálban van, akkor úgy tud dobolni a lábkörmeivel, hogy nem lép ki a szandálba. Beülünk a Rába turbóba, és hát ugye automatikusan a látótérből egy ilyen 90 négyzetmétert kitakar a világon, már mindenhol jártam kis zászlócskák garmadája. Vakon vezet a csávó tulajdonképpen. Rendszám táblára nyomva, és kihelyező oda a dashboardra, ablakba bele, hogy Pöcsös Tibi. Megérkezek a parkolóba, tudják, lássák, hallják. Elindul a Rába turból. Olyan pólója van a gyereknek, hogy ez a anyagába fröcskölt és lukasos újatlan deszerápos. Egy kisebb fajta Katrina úgy tudna átmenni rajta, hogy nem is érinti a csávó testét, mert a hónalja az így derékig. Szolidan meg van nyúlva egy picikét, és hát így elindul a Rába turbo. Na most, amikor az első 30 métert megtette, egy apró kis táblára lesz figyelmes az út szélén, hogy pacalcsülök van, hát Pavlov kutyájára másodpercenként 7 literrel ver rá a nyáltermelésbe tulajdonképpen. A tábla árnyékában egy kispolszki áll, friss fiatal egyetemistákkal, darabonként 220 nettó centiméteres testmagassággal, szarás után. És éppen babot ettek, tehát ez azt jelenti, hogy 4-4-et fel is rottyantották a kispolszkit. Majd utána szépen óvatosan elindulunk, és elgázoljuk. Na most a Kispolszki kettőféleképpen indul. A verzió, két ülés közé begyúlunk, meghúzzuk a kart, és be, vagy ne. Ez nem megy, mert ugye a két végpont közti Bovden kapcsolat elrothadt az évek hosszú során, győzött az oxid, akkor ugye lenyitjuk a gépháztetőt, és így biliárdákó effektbe így vakon próbáljuk meg eltalálni azt a kallantyút, ami ottan már nem funkcionál. Na most ennek maszerásságától tekintsünk el Kispolszkiből, rápattintjuk a gyújtást, és látjuk, hogy a töltési jelzőgy a brutál 7,5 volttal tombol, meg a 12 helyen. De a Rába turbó már elindult. Most a Rába turbó csak olyan szolidan van kivilágítva, hogyha megáll az út szélén, egy MOL benzinkútnak nézett tényleg. Tehát így megállsz mellette, és hát ez nem az, tényleg ez minden csak nem az. Elindulunk a Rábával, szépen óvatosan csepp alakú pilóta szöveget ornyerekbe feltoljuk, mint a Rambó Rocky. Akasztjuk a hármast, eközben az EUR minusz 9-es motor olyan füstfelfőt nyom, hogy az Atlanti-óceán közepén a delfinek pah, így hassad fölfelé. De mi azért már látjuk a táblát, hogy pacalcsülök van, eközben a Kispolszkiből a következő esemény zajlik. Húcsúcsú. Húcsúcsú, húcsúcsú, húcsúcsú, húcsúcsú, húcsúcsú. A visszapillantó tükörbe észreveszünk egy molbenzinkút szágult felé. Az esemény közepébe szól egy narrátor, mint az esemény harmadik szereplője. 17 másodperc a becsapódásig. Na most a Rába fülkéje annyira imbolyog, hogyha mellé érsz autóval, és nem vagy neki szimpatikus, így páf, lefeje! Ráhúztuk a rettenetes negyediket, a gépkocsi vezető már olyan szinten termére a nyálat, hogy a saját tarkóján habosodik. Eközben a Kispolszkiba. Húgy-húgy-hú. Húgy-húgy-hú, itt döglünk meg. A büntető... Oda se értünk. Markoljuk a bakelitet ezerrel, büntető hedetiket rátoljuk. Majd a kis poszki elindul, húgy-húgy-húgy, most a tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti. Hussa francba, elhúz, égő keréknyomokat adva maga után totálként zavar, ráhúzunk a rába turbóval, beüzemeljük a levegővel működő kéziféket, és betoljuk a bablást. Kétféleképpen lehet szivarút venni, vagy hazamegyünk és azt mondjuk, hogy apu, holnapra ott áll, vagy pedig 120 év hitel. Legfeljebb még az Ilferről egy kicsit besegít, mert ugye szeretjük. 4-5 négyzetméter matricát fölveszünk, hogy hülyék vagyunk, magunkra írjuk, csak máshogy írják. Külföldi ír azért, hogy Ilferro. Na és hát megveszi a hülye gyerek, egy farmeron van 140 ezer forint volt. Olyan kígyóbőr csizmely van a gyereknek, hogy így lépett az anakonda szájába. Rohadj meg! Az autó hátuljának a 70%-a kipufogó. Abból 2 kéken világít, 4 lángol, a maradék meg hörög. Ott ülnek a haverjai, na most azt kell tudni a Subaru-ról, nem mondjuk, hogy Subaru Impreza, azt kell tudni róla, hogy igazából a legjobban figyelt mutató a szegénységjelző, üzemanyagszintjelző. Tehát egy komoly gáz, hogy pak, akad le az egész. Tulajdonképpen ott nincsen gond. Ha nem látják, nem hallják, akkor pici, egy óvatos, 2-3 kimarad, ráhúzom a negyediket. És lendületből suhanunk. Ha látják, akkor nyílé hajtjuk, rohagy meg. De nem számít, csak a jobbat jobbom. A vezető az, akinek mindenki a piáját fizeti az autóba. Plusz még bedobnak egy 10-est a benzinbet, érted? Az 30 percig elég. Beülünk a buvarúba, és az első piros lámpánál. Hát az első gázszoros hatására a csávó már nem küszködik az inkontinenciával. Tehát így a GS felé így elindult az első interurbán pisicsepp, melyet a pamut mohon felszív, és egy másodperc alatt 25 ezer hibapontot gyűjtünk össze, hogy jogosítványügyileg. Majd visszakapcsolunk második, hogy erőtartalék keretkezzen a motorról, mert nincs már tényleg csak 400 lóerő, és utána nyéllé hajtjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, Lorán Bárdonásnak!
1: Hajléktalanok. Ismerjük ezeket a... Ismerjük. Számomra olyannyira hajlékony egy-két hajléktalan, hogy állok a dugóban, mondjuk egy 10 centire van lehúzva az ablak, egy másodpercre elfordulok, és már derékig be van hajolva a csávó, de egy intim szférába, hogy pár forintot főnök. Ez a duma. Mondom, jó, hogy nem kapcsolsz át a rádióra, de tényleg, tehát, hogy arrébb ülök, vissza egy darabon, ne haragudjál. Murka jött a másik, rózsát árult, rózsa, hát többen visszakiabálták, Sándor. Én annyit kérdeztem az ablakon át, tiszteletem főnök, zuhany rózsa nincs, és nem azt, hogy nem értette a poént, hanem így, az milyen? Tehát, hogy így elültetne egy párat a kertbe, azt mondja, hogyha az megy. Voltam a Bok Caféban, magukban szórakozni, nem járok ilyen helyekre, de hát amíg bejutottam, az volt 40 perc. Ugye, detektoros kapu, ott a kidobó, így néz. Átmegyek, pip. Kész szúró vágó eszköz. Mondom, egyik se. Akkor pakolja ki zsebeit. Kipakolom, átmegyek megint, pip. Mondom, mi újság, le kéne venni az övet, mondja a kidobó. Mondom, becsekkolni nem kell. Azt mondja, mi van? Mondom, becsengetni nem kell, csak azt kell. Nem volt egyszerű a helyzet. Múltkor megyek előre a kiskocsimmal, bevág elém egy bútorszállító, de így, így. Tehát, hogy majdnem levitte a visszapillantómat. Na most hát én kikiabáltam, annyit mondtam, es anyát keres, és én nem őrzöm meg ilyenkor a hidegvéremet, tehát én úgy dudálok, hogy nem úgy, hogy dőd, hanem és megyek, nem is arra van dolgom, de megyek utána szépen. Reflektorozok mindent, dögölj meg, mit csinálsz. Nagy nehezen találtam egy piros lámpát, mellé álltam, lehúztam az ablakot, mondtam, mit képzelsz magadról? És akkor vettem észre, hogy egy bútorszállító bizony, hát dús, masszív, Csávó kinézett az ablakon, annyit mondott. A legmegalázóbb 8 másodperc a pirosnál, visszatekered az ablakot, és... Következik Benk Dénes, aki gépészmérnök. Én egy pár hete léptem fel 400 gépészmérnöknek, hát úgy tudnám összefoglalni, hogy 400 nagyon részeg, szőrös embernek. Olyan részegek voltak, hogy bármit mondtam, azt mondták, eeeh! Kisárán vagyok, eeeh! Gyerekek, ez így nagyon hosszú lesz, eeeh! Utána már ilyeneket kérdeztem, hogy ki szereti a buzikat? És egy csávú, hogy hey. Hopp, egy coming out! Hopp, egy coming out! Na, hát Benk Dénes nem buzi, viszont gépészmérnök. Fogadjuk meg tapsra!
2: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit, Benk Dénes vagyok. Hát voltam már a Soder Klubban egyszer, utána, amikor hazamentem, gyerekkori haverral találkoztam, azt mondja, a gyurcsányos poén az nagyon jó volt. Én hónapok óta dolgozom egy gyurcsányos viccen, a fele már megvan, de még nincs meg a poén. Hát, ha tudok segíteni, mondd el, félig a gyurcsányos vicc, két Gyurcsány Ferenc megy a sivatagban. Hát mondom, öcsém, ez kész van. Tehát... Ebbe kár volna belepiszkítani, tehát ez nagyon erős alapokkal indított, tehát azért ebben minden benne van, ami egy igazi régi viccbe kell. Gondolom először, hogy egy gyurcsányjal próbálkozott, de azt nem érezte elég erősnek, és akkor maradt a kettő. Nagyon jó srác egyébként, mindig van valami gyöngyszeme a számomra. Előző alkalom, így fogadott, Dénes, ne haragudj, hogy ilyen büdös van. Az a helyzet, az öcsém annyira bunkó, hogy egy hétig hord egy zoknit a normális 2-3 nap helyett. Ezt még így hozzátette, és nem firtattuk tovább a bűz forrását. Még egy szösszenet, belépek hozzá a szobába, mondom, olyan furcsa, olyan déjà vu érzésem van. Erre ő, mit is jelent ez a szó, mintha már hallottam volna? Nagyon nagy fordulat volt most az életemben, túl vagyok egy lakásvásárláson. Hát ezt nem javaslom senkinek. Tehát akinek van lakása, az tartsa meg, akinek nincs, az oldja meg úgy, ahogy mint eddig, mert csak a baj van vele. Tehát a hitel, hát most megvan a hitel, tehát a hitel konstrukcióknál kezdődik a probléma. Tulajdonképpen most egy banknál lakom albérletben, tehát szigorúan hitel. Az egyik banknál a hitelkérelemnél kötelező volt megadni a vezetékes telefonszámot. És nem értem, hogyha nincsen lakásom, minek lenne vezetékes telefonom? Elég szarul néznék ki vele szerintem. Mondjuk, hogyha egy telefonfülkébe lakom, akkor van rá esély. És ugye erre van esély, hogyha nincsen lakásom. Tehát ez egy ilyen bonyolult, összetett gondolat. Úgyhogy van benne logika. Mindegy, én végül beírtam egy kamu számot, de nem volt jelentősége, mert soha nem hívtak rajta. Meglett az új lakás, beköltöztem, hát kell internet, meg kábel tévé. Fölhívtam a kábel szolgáltatót, hát sok hülyeség elhangzik itt ma, legyen ez egy nagy tanulság. Komolyan, őszintén, soha, semmilyen körülmények között ne hívjuk föl az ügyfélszolgálatot. Nem szabad. Tehát konkrét kérdésekkel készültem, nekik válaszaik vannak, de mindenre. Nyomkodom a gombokat, itt fagytam le. Kazincbarcikai leendő ügyfeleink nyomják meg a 6-os gombot. Hát mindenre föl vannak készülve, azon se lepődnék meg, hogy amennyiben ön királybíró sarolta, nyomja meg a 28.943.000-es gombot, mert olyan válaszuk is van. Gondolom ezért nem érnek rá fölvenni a telefon, mert az összes válasz permutációját mondják föl a magnóra. Tehát ne hívjuk fel őket. Na mindegy, beköltöztem a lakásba, hát most kezdek megismerkedni a szomszédokkal, van egy nagyon kedves néni, hát egy tacskója van, egy 10 éves tacskó, és hát a néni imádja, és tömi. Képzeljünk el egy olyan 10 éves paneltacskót, akit naponta 10-szer megtömnek. Genetikailag szegény le van határolva, tehát ő fölfelé nem tud nőni, úgyhogy oldalra hízik, ilyen szögletesen. Tehát úgy néz ki, mint egy bőrönd elfektetve, tehát ilyen pici lábakkal. A feje meg nem nő szerencsétlennek, tehát nem is tudom, inkább mint egy torsz krokodil, leginkább arra emlékeztet, és így tényleg kutyára semmilyen körülmények között nem hasonlít. Szóval járókelő így meglátja, nagyon sokat segít a környezet. Tehát látod, hogy idős néni, póráz, valami. Az egy kutya lesz, öcsém. Tehát így összerakod, de hogyha így, kutyára annyira nem hasonlít, hogyha így kitépnénk a környezetéből, mondjuk fejjel lefelé, földobnánk egy fa tetejére, nincs az ember, aki megmondaná, hogy mit ábrázol a kép. Tehát abszolút. És én azt mondom, egy kutya az házőrző. Tehát az arra való, de egy ilyen igazi paneltacskó, hát ha jön a betörő, maximum arra jó, hogy eltorlaszolt vele a bejárati ajtót, vagy jobb fizikumú, tehát az arra való, de egy ilyen igazi paneltacskó, hát ha jön a betörő,

És úgy kezdtem megszokni a fényviszonyokat, hát ott volt több köbméter szajré. Vásárolni lehettek valami éjjel-nappaliba, gondolom én, kis naív. Tehát több köbméter áru, csík-cigik, CD-lemezek, kisebb műszaki cikkek, stb. És nagyon csúnyán néztek rám, hogy ez az idegen pofa, ez mit keres itt. Aztán jöttem a mikrohullámú sütővel, meg a kis tévével. És fölcsillant a szemük, azt mondja az egyik, te is pakolsz. Igen, pakolok. Látták, hogy én is éjszaka járok vásárolni, nem volt probléma. Befogadtak, tesó lettem, de úgy befogadtak, másnap egy nagy darab állat oda jön hozzám, megveregeti a vállamat, és azt mondja, szavasz Zsoltikám. Én meg nem fogok vitatkozni velük. Ha Zsoltiként fogadnak el, akkor én Zsolti vagyok. Tényleg csak balhé ne legyen. Este felé a környék veszélyesebb, még egy Erzsébet is belefér, tényleg csak. Csak legyen meg a közös nevező. Én nem tudom, de olyan négyszer kötöttek belém így életem során. És mindig ezek a nagy dögök jönnek. Tehát legalább 2 méter, legalább 160 kiló. Danny DeVito még soha nem talált meg, pedig agyon rúgnám a kis köcsögöt, csak egyszer nézze rám csúnyán. De nem, ezek a nagyok jönnek. Na és a kábel tévéről volt szó, hát a 8-kerbe olyan kábel tévén volt, a szomszédnál fizettem elő. 500 forintért. Hát be kellett ruháznom még egy 15 méter kábelre, meg ki kellett fúrni az ablak keretet, de ettől kezdve tökéletes volt a szolgáltatás, és a csávó szóba állt velem. Másnap már jött, azt mondja, hogy na, milyen a műsor? Úgy viselkedett, mintha programigazgató lenne az RTL-nél. Hát, a műsor semmi köze hozzá, esetleg, hogy a képminőség, vagy nem tudom, de milyen az emberi lélek tényleg, tehát így jól esett, na, a törődés. Aztán jöttem rá, egy pár nappal később, hogy miért kérdezte. Hát a kutya ott volt elásva, hogy így módon, közel 100 csatorna, 4 darab pornócsatornára is előfizettem. Hát csuda dolgok történnek ott. Tehát engem sokként ért, tényleg. Én 2 hétig néztem minden este, de tényleg csak azért, mert nem hittem el. Tehát csak azért minden este. Nem akarok ilyen álszent lenni, hogy én soha nem néztem pornófilmeket. Néztem, én csak kimaradt egy 16 év. Tehát ezek a német pornófilmek, ahol még így beszélgettek egy kicsit, barátkoztak, utána nagyon összebarátkoztak. Szerencsénk volt, akkor a végére egy kerettörténés kialakult. Na itt nem az van. Minden sallangot leszettek, tehát tényleg csak a lényeg. Van egy szoba, benn ül 3 csaj, egy már nem elég, bejön egy csávó. Na most ő, hát vagy kopasz, vagy szofos, de mindenképp izmos, bejön, meglátja a 3 csajt, és nem szól egy kurva szót se. Meglátja a csajokat, és ennyit csinál. És működik. Mind a 3 csajt vitte. 40-ből 40-szer működik. Ezt ki fogom próbálni. A legkönnyebb módszer. Nem kell az a hello cica, táncoljunk, vagy jól nézek, és ételünk. Csak... legolcsóbb módszer. Egyébként is be akartam már ruházni legalább egy egyes kulis rusz kulcsra. Azt így pörgetném, és hát, hogyha az vinné tovább az ügyet. Na és hát néztem tényleg 2 héten keresztül gondosan. És a reklámok volt még egy újdonság, hogy ott a célközönség teljesen logikus, nem mosópolt reklámoznak, meg nem fogkefét, hanem hát szexuális segédeszközöket, itt tegyük ki a 18-as karikát. Hát én megbotránkoztam, tehát tényleg csak azért, hogy kibeszéljem magamból. A legfontosabb egy picike kis, hát műpuszi, ez 2 néven fut, travel pussy vagy pocket pussy. Tehát utazó pussy, köszönöm. Utazópunci vagy zseppunci, mert ez ilyen kicsi, ezt viheted magaddal, tehát ez ott van nálad, amikor kell, akkor kéznél van, és egy ilyet mindenképp venni fogok. Tehát egy ilyenre szükségem van, mert ezzel még menőzni is lehet. Ezt csak így előkapom, akárkit meg lehet vele kínálni, egy dugást. Na, a vendégem vagy, érezd jól magad! És lehet még fokozni, ugye igazi vidéki hangulat, hogy na, nem kell, mi van, ti vagy? Ne sértsél meg, öcsém, ne sértsél meg! Tehát lehet... És annyira fölbátorodtam ezeken a segédeszközökön, rámentem egy sex shopnak a kínálatára, hát jelmezek, tömkelegével, nem tudtam értelmezni, mindenféle jelmez van, mint egy farsangi bálon,

0: Iskolás kislány, tanító bácsi, doktor bácsi, Superman, kéményseprő és lóöcsém. Nagyon durva ló, zablával és kantárral. Van ilyen, csak az erős idegzetűeknek, latex maszk légzőcsővel. A csávónak vagy a csajnak a fejéből már semmit nem látni. Egy ilyen fekete maszk, egy ilyen 30 centis cső jön ki. Ez ilyen akváriumi szexhez való vagy. Ezek már halakat is megdugnak, mert ezekből kinézem, tényleg szörnyű. És a jelmezesdi az lehet, hogy az ilyen trükk akar lenni, hogy ilyen vendégcsalogató, hogy bemész, és akkor azt mondod, hogy én igazából jelmezbába készülök, de ha már itt vagyok, viszek egy vibrátort is. Tehát ilyen kimented magad az utolsó pillanatban. De tehát a jelmezes dologban azért nem hiszek, mert szerintem aki unja a szexet, annak mindegy. Tehát nem segít rajta. Számomra a világon a legunalmasabb dolog, amit el tudok képzelni, az mondjuk egy bankban sorba állni 5 órán keresztül, semmivel nem érezném jobban magam, ha közben tűzoltónak vagyok öltözve. Nem segít, hülyeség az egész, baromság, én azt mondom. És veszélyes, mert mondjuk működik. Működnie kell, mert ezért tudják eladni ezeket a jelmezeket. Mondjuk automatikusan én minden este 10-kor beöltözöm vízveték szerelőnek, megyek a hálószobába, ott van a barátnőm, és azt mondja, ó, drágám, ne haragudj, én most fáj a fejem, meg fáradt vagyok, de ha már így beöltöztél, hetek óta csöpög a csap. Hát javítsd már meg, reggelig a WC-tartályt szerehetem, szóval nem kell a jelmezesdi, és lehet, hogy én vagyok maradi tényleg, de nagyon nehezen tudok elképzelni egy ilyen romantikus, gyertyafényes vacsorát. Álmaim asszonyával ülünk a gyertyafényben, ő mondjuk, hát kéményseprőnek van öltözve, én lónak, csendesen zabot majszolgatunk, és akkor így a szemébe nézek, és azt mondom, drágám, te vagy a leggyönyörűbb nő a világon. Oda a romantika, és hát még ugye a DVD-k, tehát ez még a kedvenc területem, hát végignéztem gyorsan, csak a legfontosabbakat említem, tehát létező pornófilm címek. Kézi munka 2. Az ivarmágnás. Dugi buli. Kellemes benyomások. Rejsz Rojsz. Csodálatos, nem? A 3 mufkétás. És most tényleg őrizzük meg a lélek jelenlétünket. A meleg kategória gyöngyszeme. Nyilas Misi makkot kapott. Csodálatos. Volt még egy ilyen, hogy makmester. Nekem ez a kedvencem, ez olyan kis frappáns, és ez valamiféle rangot sugalmaz. Tehát én úgy szeretném kiérdemelni, szerintem a legnagyobb duma lenne, bemennék a diszkóba, oda mennék a csajhoz, azt mondanám, szevasz bébi, Beng Dénes vagyok, 3-szoros makmester. És ha nem, bukik a témára, még ráküldöm, hogy köszönöm szépen a figyelmet!
1: Gimnáziumi osztálytársamról, Zsoltikáról hagy emlékezzek meg, aki nemhogy angolul, magyarul nem tudott, de angolórán azt a mondatot kapta mondatfordításnak, It was a dark night. Hát ő szótárt használhatna-e? Ez volt az első kérdése. Magyarul mondták, hogy hát, ha nagyon muszáj. It az talán megy, was. Mi a cím az? Felüti a szótárt, was, létige, lásd a bínél. Zsoltika felkiált, lásd be, hamar besötétedett. Ez volt a Suda tanulság ma estére. Köszönjük, hogy minket választottak. Köszönjük Kőhami Zoltánnak, Beng Dénesnek és Tórán Barnabásnak, Trabarnának, hogy itt voltak velünk ma este. Köszönjük önöknek, hogy itt voltak velünk ma este. Isten őrizze meg jó szokásunkat. Ha szeretnének velünk találkozni élőben, állítsanak meg minket az utcán, vagy nézzék a Soder Klubot. Kellemes nyaralást, jó pihenés, viszontlátást. Köszönjük. Minden jót!

0: Nagyon fontos szám, tényleg 4526-os italboltban játszódik. Onnan indultunk ki, és... Tehát két úr az Európa házból, az egyik én lennék, a másik ez a barom. Nem nagyon részeg, érted? Szóval azért, hát azért álljál meg. Szerus Béla, pofádat befogott Béla. Ezt majd életemben nem értettem meg. Mi ez? Ez nálad egy ilyen kényszer a közlésre? Vagy mi ez? Mi? Maradj, nem arról szól, hogy állandóan te... Ez a baja. Egyébként ez a baja. Csak az ő hangját hallani. Jó gyerek, mondjuk nem az, nyomja magába, hogy maci a mézet. Mi Béla? Hegyen meg a szíve. Na, mondjál vele valamit, nehogy azt higgyék, elnyomlak. Mondjál vele. Pofádat most fogod be, kussoljál be. Álljál. Ez az... Nem, egyszerűen nem is értem, hogy mi nála ez. Csak ő, mi? Pedig különben jó gyerek. Csak ne az összefüggéseket nem érti. Pedig az alapkérdés. Mi Béla? Na, mondjál vele valamit. Kussoljál Béla, a pofádat befogod. Nem. Nem igaz, hogy nézel ki be. Nem? Hát, feleségét láttál? Ilyet nem is láttam. Komolyan. Mi? Mi van, amikor vendégségbe mentek? Ezt mesélj, de pofádat befogod, álljál, mit nézel? Mi van? Azt mondd el, mi van? Mi? Az asszonyról egy diafilmet kell előre küldeni, nehogy hirtelen megijedjenek tőle a vendégek. Ezt mondd el. Na jó, mondjál bele valamit. Pofádat befogod, álljál, álljál. Te miért? Te ízére jársz egy ilyen ponton, mi megy? Tanfolyamra, vagy mi van? Ez az egyetlen baja, nyomja magába, mint macsa a méz, egyszerűen nem, az összefüggéseket nem érti. Mi? Béla, hegyen meg a lelket. Ne szédeleg, járjál, hogy nyugodtan. Na most, megmondom, mi van Béla. Te egy televízióba, speaker, majd ezt lefordítom neked, külön nem. Speaker megmondta a szünetbe, és nagyon igaza volt. Mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha ha pofádat befogod! Nem igaz, hogy miattad nem tudok tovább lépni, nem igaz! Kussoljál Béla, mondjál bele valamit, mondjál, most állj hátrébb! Ez a baj, hogy állandóan ő ugat, ő pofázik. Na, speaker azt mondja a tévében, higgyük el, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha izében nem lépünk be. És... Te már beleléptél, Béla, hát ez a tehénnel snoblizik, ez az állat. Ne röhögj, ez a bajod. Ándan röhögsz. Na mondjál bele valamit, pofádat befogod, eljátszik, kussoljál. Nem igaz, hogy nem tudok tovább lépni. Azt mondja a speaker, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha újságban nem lépünk be, és te a izébe, ne, te se neves most, a izé. Látod, a smunkba vagyok, és maradj már marciát, nem igaz, hogy most mondjam, de hova kell belépnünk, Béla?
1: Az Európa házba.
0: Csak, hogy kinyögted, baszd meg! Hát, ennyire hülye vagy! Hát nem tudod megjegyezni! Otto! Hát, én!
2: A Gyula meg az Otto,

0: Na, ebben jól bekalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy ladám van egyébként, előtt most picsomot. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
2: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
2: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
2: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom, hogy volt, de a régi jó kocsiban nem köpte így be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
1: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azokat a főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak, a családtagoknak azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
2: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Magának 8-ra? Aki később ment, abban mi volt?
2: Hát aki később, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot magának a régi szép időkben milyen kocsia volt?
1: Pobjadán volt.
0: Ó, és milyen színű volt?
1: Az KB barna volt.
0: És bocsássa meg, le volt függönyözve?
1: Hátul gyári karnissal el volt látva.
0: És hogy
1: és hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
2: Csipe jártam.
0: Csipe? Hát az amerikai, azt tudom.
2: Nem volt az amerikai.
0: De, nem az amerikai.
2: Nem volt amerikai. Rá volt írva ciri betűkkel. Chevrolet.
3: Kapcsoljuk Hofi Gézát.

0: levizsgázott Dajcs Tamás! Mindenkinek husztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban, amit gondolt el, szegény Mészőt nem választották meg, pedig annyira akarta a izé, a leendő, csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat. Nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg. Ehhez is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a CIB. CIB banktól onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A CIB banktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a CIB bank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb volt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold el, költöttem az évi rendes betegségemet, és az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbél gyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt. Végig vágtak. Majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. És az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg. Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek itt lógnak, mi van. Hát voltál már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen maradi szar proli felfogás, hogy kipkop, kipkop, elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár kérdést megengedne, ehelyett így. Bang az ajtó ki. Sajtó! Ettől álljon az ország, tudod? Menj az édesanyjára. Másnap megírták, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Most el lehet juttatni az üzenetet. Na most kérdezed, hát ilyet? Egyik este tekér, kínlódok, ugyanúgy, mi következik, mit felejtettem el, a végén hülye, hogy csinálja, ott csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na, enni a részé, képzeld el, innen a harmadik székről, puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Teljes ideg voltam, mondom, hát miért megy ki? Beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos, rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést, csak hát azt nem az elejénkről, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. Hát gyerekkel. Hát egyszer úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. De és akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni. Mondom, hát, látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom. Látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön, csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell. Hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát ne kérdezik. Hát, ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami a rolik meg ilyen. Hagyjad már! Polgárok, meg polgárasszonyok. Mi van? Mert visszhajtót szedett, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, de amikor úgy éppen csipi-csipi-csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női WC. Ki gondolná, mi? Na, Teve utcában nincsen. A Teve tartja a vizet. Na most várjál, nem ezt akarom mondani. Szóval víznek külföldi vízhajtót szedett, azt fölírták a TB-re, na most kérdezzetek, az a mikor rájön, akkor nem, hogy elintézem, azonnal kell Teve utcába, ha még Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem idáll. Borzasztó érzésnek. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszik. A Szathegy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? És az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Újjon! Volt futkosát. Nem értették, mert őket is így hívják. Szép volt, na, szép volt. Ehhez is mit szólsz te? Idézem, szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a Belvis probléma volt, a magyar ember kevés halat eszi, úgy kell megoldani a Belvis problémát, Belvis kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, hogy van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszeveszetten zavar? Ezek az új tévékanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik, csak úgy érdeklődő. Biztos. Ott kell egy új nőt az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hátha nem beszélt hibás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy hikoslák, köthitálák. Hogy rovadj meg? És ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mint a direkt ezt keresnék, azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rovadj meg? Kistergőt, sejem, sok. Azért, mi nem azt mondatják be vele, hogy hurka? A kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el, hát Kerényi Imre igazgató úr, mondtam, hogy piacorientáltak vagyunk, nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen így, ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy ilyen kis kedves, kis köptös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Torgyán családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem amit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem veheti el senki se. Sem, ne vetni időre. Ahogy megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk, gyerekek. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincs. Hát én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is.
1: Szomorú vagy kedvetlen, hallgatnál valami jó kis magyar muzsikát, akkor keresd minket, Merci Rádió, merci.hu.
2: 0-0-0-0-0-0-49-101-12-5-4-6. Ne ugassatok, szesz telefon! Halló! Halló! Ottan, halló! Halló!
3: Halló, édes!
2: Új, megvan! Begyött, begyött! Halló!
3: Halló!
2: Na, mink itt vagyunk!
3: Engedd
2: érted, mondjál valamit, na!
3: Mondanám, ha nem ugatnál állandóan. Halló!
2: Ez a csaj. Te ki vagy hangosítva, érted? Úgy ugassál, érted? Ki vagy hangosítva? Mi van rajtad?
3: Föl fogsz izgulni, drága.
2: A biztos, de mikor, érted? Mikor?
3: Egy olyan 30 perc múlva.
2: Aj! Nem jó, érted, per? 30 perc nem jó, mert 16:35-kor elmegyen az utolsó busz, érted? Már akkor nem tudunk már csak kerülővel menni Bátortereményre.
3: Várjál, csillagom.
2: Szóval gyere már ide, ne
3: hadd kérdezzek valamit tőle.
2: De mi van rajtad, érted? Azt mondjad már.
3: Várjál egy pillanatra, hogy hadd kérdezzem meg, melyik kezedben fogod a kagyló?
2: A csúnyába! Ha! Érted a csúnya kezembe? Ha!
3: Jaj, na akkor figyelj, most nagyon fel fogsz izgulni.
2: Mikor érted?
3: Leveszem a necharisnyámat.
2: Melyik lábadról húzod le?
3: Várja, egy-kettő. Ja? A jobbroldra.
2: Új, de jó! Lejön a balról is, érted? Lejön
3: onnan is. Vaj, de állok egy tangába.
2: Te, mi van rajtad, ilyen tigrisbundás bugyogó, vagy mi
3: most
2: van
3: most már semmi nincs
2: semmi
3: rajtam,
2: rajtad.
3: Te drága. Oh. Hát izgulsz,
2: én most már piszkosul. De csinálj már valamit, érted, mindjárt jön a busz.
3: Na várjál.
2: Szóljatok ki, te! Szaladjál a Miskának, álljon meg itt a izénél.
3: Puszikázlak, puszikázom a fülikét. De kicsi csillagja, édegyönyöm.
2: Ezt többet mondja, te,
3: jó,
2: többen vagyunk, ezt többet
3: gyönyörű.
2: Mondja. Te figyelj már akkor, valójában mikor fog felizgulni?
3: Valójában?
2: Na.
3: Valójában majd akkor, ha megkapod a telefonszámlát.
4: Következik Nagy Bandó András, Hanyas vagy, 47-es.
5: Hanyas vagy. 47-es? Megköszönve Szilágyi Györgynek. Hanyas vagy? 47-es? Akkor nem is csodálom, hogy nem értjük meg egymást. Fél szavakból sem. Emlékszel, mi abban az időben születtünk, amikor kellett születnünk. Azt mondod, Ratko? Azt mondom, el lettünk látva testvérekkel. Hanyas vagy? 47-es? Akkor te is egy újkor hajnalán születtél. Emlékszel? Akkoriban négyféle akarat mosta a pártjainkat. Azt mondod kisgazdapárt, azt mondom parasztpárt. Azt mondod szozdem, azt mondom kommunista párt. Azt mondom előre fuss. Azt mondod, akkor mindenki egyet akart? Azt mondom, igen. És ha azt az egyet már megkapta, akkor még egyet. Hanyas vagy, 47-es? Akkor mi fél szavakból sem értjük meg egymást. Mert azóta sok szavunk született újjá. Azt mondod sztrájk, azt mondom munkabeszüntetés. Azt mondod áremelés, azt mondom árrendezés. Azt mondod föld alatti mozgalom, azt mondom metróépítkezés. Mi már soha nem lehetünk veteránok, akikről úttörő csapatot neveznek el. Mi már nem vehetünk át kitüntetést, mint a munkásmozgalom régi harcosai. De miért nem vehetünk át kitüntetést, mint a munkásmozgalom új harcosai? Tudod, miért nem? Mert apáink már annak idején megénekelték, hogy ez a harc lesz a végső. Mi az egy pártból már rendszert csináltunk. Azt mondod, szocializmus? Azt mondom, leraktuk az alapokat. Azt mondod, építjük? Azt mondom, falazunk. Mi sok néppel szolidarizáltunk, bélyegen. Azt mondod, Vietnám, azt mondom, veled vagyok. Azt mondod, Chile, azt mondom, veled vagyok. Azt mondod, Nicaragua, azt mondom, veled vagyok. Azt mondod, szolidaritás, azt mondom, te nem vagy magadnál. Előbb mondd meg, hogy melyik országban. Emlékszel a jelmondatokra? Előbb. Földet vissza nem adunk. Később. Lépj be a téhezbe. Előbb. Váltsd meg a világot. Később. Váltsa meg előre menetjegyét. Előbb. Jegyezd békekölcsönt. Később. Maradj békén, akkor kapsz kölcsönt. Apád mi volt? Kulák? Stahanovista? Opportunista? És te most mi vagy? Kisvállalkozó? GMK-s? Szakszervezeti bizalmi? Vagy mind a három együtt? Úgy tűnik, körben jártunk. Azt mondod, jó kör volt? Igen. Most te fizet. Adj egy 50-est. Kösz. Hanyas vagy, 47-es? Akkor mi fél pénzekből is megértjük egymást. Azt mondod Petőfi, azt mondom 10-es. Azt mondod Dózsa, azt mondom 20-as. Azt mondod Rákóczi, azt mondom 1000-es. Azt mondod nem annyi, azt mondom menj ki és győződj meg róla magad. Voltál kis dobos? Én is. Voltál első áldozó? Én is. Mi voltunk az utolsó első áldozó. Azt mondod, 10 parancsolat, azt mondom, az úttörő 12 pontja. Azt mondod, hiszek egy, azt mondom, egyszer egy. Mi még álmunkból fölriasztva is köptük. Azt mondom, 5x9, azt mondod... Mi van már, senki nem emlékszik? 45-re? Azt mondom, 8x7, azt mondod... 56, igen, itt már úgy látom, kórus van. Jól megtanultuk. Hanyas vagy, 47-es, akkor te is fiatal vagy. 20 évet. Emlékszel? Mi együtt jártunk építőtáborokba is. Azt mondod, hanság, azt mondom, lecsapoltuk. Azt mondod, kőbánya, azt mondom, csapoljuk le. Mi együtt várunk otthonra is. Azt mondod, lakás, azt mondom, kéne. Azt mondod, van lakás probléma? Azt mondom, csak probléma van. Mi fél szobákból is megértjük egymást. Mi együtt várunk autóra is. Hanyas vagy, 47-es? De jó neked? Én 8647-es. Azt mondod, fizetés? Azt mondom, ó, az a legkevesebb. Azt mondod, öntudat? Azt mondom, épp annyi, mint a fizetés. Hanyas vagy, 47-es? Akkor ma már te is jó nagy lábon élsz. Emlékszel a 60-as évekre? Akkor mi akartunk valamit. Azt mondod Szörényi, azt mondom Brody. Azt mondod Lennon, azt mondom McCartney. Azt mondod Elvis, azt mondom a rendőr. Hanyas vagy, 47-es? Akkor már neked is tinédzserek a fiaid. És velük is alig értjük meg egymást. Gyakran fél szavakból sem. Azt mondjuk haza, azt mondják fias népfront. Azt mondjuk munkás, azt mondják őrség. Azt mondjuk váltó, azt mondják bot. Azt mondják adjam át. Azt mondom, még meg sem kaptam. Apámék azt mondják majd. Én azt mondom, most. Azt mondják, türelmetlen vagyok. Azt mondom, igen, mert 47-es vagyok. És lehet, hogy már megkezdődött a visszaszámlálás. Azzal nyugtatsz, hogy miénk a jövő? Akkor hát 47-esek, jövőre veletek ugyanitt.

A háború véget ért. Van, aki ott maradt, van, aki él. Aki hazatért, az nem felejt. Titokban, néha, könnyeken. A háború végre véget ér, az életed is újra tiéd. Aki reád vár, boldog lehet, s elmondhatja,

amit mindig szeret, aki visszavár, az lesz az igazi, a mennyország. Szörnyűség, a háború, a társak, a földre hull. És te nem érted, hogy miért van ez, nincs kitől megkérdezni.

hogy ez van, ezt kell értsen. Bennem mi én vagyok, lehet távozásnak vélem, mikor feléd majd elindulok.

Csak egy szó, még egy szó, kérek tőled, egy mosolyt.

Balaton, vonat, másodosztály, tömve, reményekkel, kemping, mellettünk egy osztrák felveri sátrát az álmából. Ránk köszön, Paternoster. Mi vissza, Hortobágy. Tovább. Oszlop, cetli, szobakiadó, Létvári Béláné, ajtót, nyit. Szoba, mi az ágyon ketten, egy év múlva hárman. Műemlék, tárgyak, kehely. Ebből ivott a hét vezér valamelyike. A borba altatót kevertek, az egyik álmos lett. Ki az utcára? Torlódás. Fekete keskeny rendszámú autók. Forgalmi digó. Kiszállnak, vendéglő, palack. A felszolgáló kihúzza a digót. Fülénél fogva. A zenekar játszik. Szorentói emlék. Felállva énekelnek, majd tapsolnak. Spagetti a vonóba. És zengi favágó Mária. Vígan él a favágó, ha szól a digó. Fűrészelni, jó ide, jó, hali, hali, jó. Citromos nápolyi vendégek búcsúzóul a zenészek felé. Arrivederci, Roma! Szétszélednek. Az egyik autó elromlott. Most gólya viszi a fiat. Sütöde. Lángos. Szöveg. Egy óra múlva itt vagyok. Vince. A pecsenyés most gesztenyét kapar ki. Magának. Étterem. Asztal. Mellette feltűnően nyugodt német vendégek. Fejük felett plakát. Rajta üveg. Felirás. Itt a márka. Továbbálltunk. Kifőzd, de még nem tudtuk. Magánház. Fél emelet az ellenőröktől. Bementünk. Sorsunk és a terítő meg volt pecsételve. Hangulat és a gyufa családias. Három, meg hatódtam. Felszolgálás. A cipőnk mellé kanalat is kapunk. Leves, főzelék, kenyér. Valaki a javát már megette. Fizettünk. Még este is rágódtunk rajta. Tér. Egy finn csoport lappokat osztogat. Többen veszik. A molón felmegy a kosár, és ami benne van, annak az ára. Vihar közeledik. A hullám hátán hátizsák. Benne két napi hideg hullám. Tartósnak ígérkezik. Beipar. Kultúrotthon. Sajt, vaj, író és olvasó találkozó. Fel vagyok villanyozva, kezet rázunk. Zsebemben 220 volt. Pár nap múlva 50 lett. Ebből éltünk. Deszka. A víz fölé nyúlik. Sétál.
Pár nap múlva 50 lett. Ebből élt.

0: Álljon oda a mikrofonhoz, mert adás van.
1: Adás?
0: Adás.
1: Véradás?
0: Maradjon magát. Szeretném magát bejelenteni.
1: Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettél.
0: Apuka, ide figyeljen. Nagyon szépen megkérem, hagyja, hogy elmondjam, hogy mire. A dolgokat szeretném
1: elmondani. Nem a dolgokat kéne, fiam, hanem a témát.
0: Hogy is hiákod?
1: Meg a micsodát.
0: Hát nem...
1: Most nem is magadról, hanem rólam, édesapáról, aki annak idején
0: ott édesapuka, volt, drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával.
1: Sinre?
0: Síretettem.
1: Először ugye befalazott.
0: De elég rosszul, mert megint itt dumál.
1: Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kín.
0: Apuka, mély hazudik. Nem volt kín a fej, rátoltam a szekrényt. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó?
1: Volt dolgok.
0: Idősebb Káló József, édesapám, el fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy Mácsat fogja édesapám elénekelni.
1: Dombon van a háza.
0: Mi maga földmérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjen. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerá? Mondja meg őszintén. Nem látott még citerá? Papa, maga olyan fárasztó lett, hogy nyugát kell magához beszélni. Szóval. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám, ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép banalánynak fönn a dombot égítottam.
1: Dombon van a háza, mondd már ki!
0: Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg őszintén, egy telekönyvi kivonat? Ennek a szép banalánynak.
1: Melyiknek?
0: Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta, ha már itt tartunk. Megszereztük, hogy Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba, ott áll az öreg és rángatja le a tapétát a falra. No, mit csinál azt, hogy kicsomagolom a szobát?
1: Fárdat, fiam. Beköltöztem, szerencsétlen édesapáddal ilyet csinálsz. Hazamegyek, azt mondja, hogy van birkózógép a lakásban. Azt mondta, állt ki két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózógép. Megfogta, úgy a falhoz vágott, azt mondja.

Jó. Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most magad bejelentem, elénekel a dolgot. Szomszéd ma át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van Somobátyánk, aztán majd kopogtat, az jó nézünk. Na gyerünk, fatere!

0: Így az életben nem fogja végén nekem. Lekéstük a kápolnásnéki csatlakozást meg. Vagy énekelett az állomásfőnöknek Dombóváron meg. Vagy benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa.
1: Alsó őrsön,
0: az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhidavágó őrs. Na jó, kész, tényleg magam hozzá. Ennek a szép barna lánynak Dombóra Márcsat volt, és apa már énekel.
1: Dombón van a házat.
0: Ide figyeljen, fater. Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magát úgy hókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgálni. Hát én még ilyet életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van.
1: Én a dolgokat mondtam, fiam, az meg ott van a helyén.
0: Ennek a szép barna lánynak kapjon bele, fater, ne cifrálj.

0: Gyerünk! Erre várnak, hogy maga az első díjat számát elénekelje. A Kemencsén első díjat elhozta. Elhozta az első díjat. Keres is a zsűri azóta, rendesen.
1: Ennek a szép annalának dombom van a háza.
0: Ez az fotó, bátran, nyugodt. Mi van, bedugult apukad rá? Mondja, mi baj van?
1: Elfelejtettem.
0: Mondja, papa, ennyire gond van, miért nem megy be az orvos, az ingyen van?
1: Voltam.
0: Tudom, hogy volt, tudom. Azt is tudom, hogy mit írt, hogy menjen az, azt jó mosdassák meg, tudom én.
1: Fiam, nem kell, hogy nekem beleszóljál, eszembe jutott a szöveg, azt elmondom egyedül, az kész.
0: Jó, no,
1: nem kell, hogy nekem segítség.
0: Nem segítek.
1: Ne súgjál.
0: Súgjon magának a déli szél, a súgjon. Ne súgjon magának. Az. Megmondom magának őszintén, apuka drága, én el vagyok úgy magával, én tudom azt, de maga életében egyszer mondott végig egy mondatot tisztességesen, amikor belesett a kútba, hogy segítség.
1: Mondtam, hogy elmondom és kész.
0: Hát tessé, nem akarok én magával.
1: Nem kell, hogy súgja. Azt mondtam és kész.
0: El vagyunk kint.
1: Ennyiben, na. Fejezd abba és kész. Azt mondja. Ennek a szép barnalának dombom van a háza.
0: Sudar.
1: Ne súgja.
0: Nem, csak mondtam. Nem.
1: Nem.
0: Nem.
1: Sudar, jegenye fa van az. Ott vazában.
0: Heres udar.
1: Ne zúgjál! Megmondta!
0: Megmondta!
1: Nem, megmondta!
0: Megmondta!
1: Mit mondta?
0: Hát ez az, ezt nem tudom én sem.
1: Megmondtam, hogy nem kell, akkor nem kell. Tudom, azt egyedül elmondom kívülről. Na, azt mondja. Olyan! Na most zúgjál.
0: Ben. Persze, most súgja. De mondja meg, apuka, ebbe a rohadt életbe mi volt, amit maga egyszer tisztességesen végigcsinált?
1: Téged, fiam.
0: Persze.
1: Édes fiam, amikor én már ott 1910-ben már ott a viharsarokba fölkeltem.
0: Fő, 11-kor, mikor már mindenki kint dolgozott, akkor keltem.
1: Amikor 1914-ben, az első nagy háborúba elmentem a frontra katonára.
0: Fejezze be, jó? Fejezze be, olyan lúttapa volt, hogy nem lehetett hanyat lökni, maradjon meg. Különben is olyan asztmája volt, úgy kölgött, hogy azt lőtte be az olasz tüzérség minden nap.
1: Nem igaz, fiam, 4 kitüntetést adtam.
0: Azért kaptam, mert 2 éjszaka nem kölgött, azt tudtak magától aludni a körlet.
1: Viccelődik. Csak az elfelejtett, fiam, hogy én abban a csatában, fiam, elveszettem a fél lábamat.
0: Papa, nagyon buta vicc, ott van mind a 2 lába.
1: A csata után megtaláltam. A nagy hatalmak visszacsatolták.
0: Néma, be van zárt. Nagy hatalmak is, meg maga is be van. Fejezd. Mi volt 19-ben, arra
1: mesélj. Tessék, fiam, amikor én 1919-ben Szegeden voltam, darútollas, vörös...
0: Mi volt maga elveteműt? Mi volt maga?
1: Vörös.
0: Az erőködéstől? Nem szégyeli magát? Ott ment a horti lova mögött, azt maga nyerített állandóan. Vörös volt. Persze, hogy vörös volt, mert nem bírta a géppuskát, arrébb úgy az erőködéstől volt. Kész, 42-ről meséljen.
1: Tessék, fiam, tessék, amikor én 1942-ben a második nagy háborúba megkaptam a behívómat, én egyből bementem.
0: Be a Katihoz a falu végén, tudom. Miért a Katihoz ment be?
1: Mi? Azért, mert ott volt a kielégítő parancsnokság.
0: Jé. 43-ban még kellett magának Szibériába menni, mikor mondtam, hogy ott hideg van.
1: Még kellett,
0: mondja meg. Mi? De miért kellett magának?
1: Elmondom.
0: Még kellett?
1: Azért, mert vittek.
0: Papa, ki vitte magát?
1: Hát a lábaim vitték.
0: Azért mondom, apukat rá. Hát aztán, amit csinált magot nekem 44-ben a faluk főterén, hát az a főtéren, az a cirkusz, hát én azt hittem,
1: nem,
0: hogy
1: cirkusz ott... volt, fiam, ott
0: mi volt, volt az
1: ott? 44-ben ott volt a faluk közterén, az életnagyságú nagy lovasszobor, amit én tiltakozásba felrobbantottam.
0: A lovasszobrot?
1: Aztat.
0: Tudja, mit robbantott fő?
1: Hát.
0: A csodálkozó biciklis postást, apukat rá. téma be van zárva. 45-ről meséljél.
1: Tessék, fiam, 45-ről. Na, akkor 45-ben jöttek a partizánok.
0: Végre, apuka, ezt mondja. Végre.
1: Jöttek a partizánok 45-ben. Én adtam nekik meleg ételt.
0: Rendes dolog volt, apuka.
1: Meleg ruhát.
0: Ez is rendes dolog.
1: Bekötöztem a sebeiket,
0: ez is rendes dolog volt. Hálásak voltak a partizánok, papa.
1: Hálásak voltak.
0: Jó van, papa. Megköszönték a partizánok?
1: Megköszönték.
0: Na, mit mondtak a partizánok?
1: Mondták, hogy... Dankeső.

0: Na de az is szép volt, mikor 46-ban bejelentés nélkül, meg telefon nélkül, csak úgy berobbant maga nekem a partitkár az ajtóstól.
1: Ajtóstól berobbant?
0: De miért robbant be magadon?
1: Azért, mert aknára léptem.
0: '52-ben a legvadabb időkben. Végment nekem farsankor a lányos házaknál, bedörömbőt a baltával, és kijött a menyecske megkérdezni, hogy ki az maga vidáman, azt mondta, AVH. Nagyon jó vicc. 28-a kaptak infarktus maga miatt. Miért csinálta?
1: Édesfiam, akkoriban ez volt a népszokás.
0: Papa, az is népszokás volt, hogy 56-ban háromszor diszidált apukodra. Mondja meg őszintén nekem, hogy igaz lelkire. Még kellett magának Máté Szalkán menedékjogot kérni, papa? Azt hitt, hogy Indiában van?
1: Hát, úgy néztek ki.
0: Téma be van zárva. De amikor harmadszor elkapták magát Albert Isán egy marhavagomba, magának már le volt plombálva mind a két füle, így volt. Ott állt négy kézláb és várt a fejésre, igaz? Nézze meg a fejét, benéz egy óvodába, a gyerekek ilyettükben megállnak a fejlődésbe. Kész, bejelentem, megyünk a dolgunk. Nem, mindezt nem csinálom. Idősebb Kálló József, édes, már fogja nekezni a barátokat, mondom, csak is a barátokat. Meg nem mondja, hogy hol van, meg nem mondja, mert úgy itt marad egyedül, mint...
1: Az a baj, fiam, hogy én már nem mindig tudom a szöveget.
0: Papa, ne nagy képüsködjön, hogy nem mindig.
1: Ennek a szép barna lánynak domború a háta. Pupos, pupos, mi van vele, pupos?
0: Meg tolótetős, meg lentgyerekes, meg mit tudom én micsoda.
1: Zsebkendőm, négy sarka,
0: papa.
1: Fel van virágozva.
0: Papa, sudár jegenyefa.
1: Az is. Sudár jegenyefa van a Gábor Áron.
0: Papa.
1: Nak.
0: Pláne, gyönyörű, jó.
1: Ha még egyszer azt üzeni, nekem most már kikölmek.
0: Meg is ölem.

0: Ne felejts el, www.mercyradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképp fest, mint hogyha a két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik, kiszállnak, ötször kérnek elnézést, betét telefonszámot, megint elnézést kérnek, beszállnak és el. Két magyar összecsattan, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a mai élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dükkitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútról jön egy trabantos. Stop tábla van, fék nincs. Találkoznak. Az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól a trabantoshoz. Ó, te zengő virág illat felhőben illatozó, trabant autó szárnyas csikó, bénaság tiport lelkű röppenő szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikroösszaurusz, papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holdpermet tojása. Ó, te kétütemű, lóhere hártya ragyogással pöfékelő, kristály magzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levél. Ó, te nyolcszögletű, stop megállt vezénylő, táblarosda sziromból se állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smog dúsító füstű förmedvény. Hogy az a magasság kristályragyogású, merkuráldású mennybéli verjen meg mindazzal, amit ezen az ősgyűrődéses mellékútösvényen elképzelni sem tudok, agytekervényeimnek gyökérhimbálódzásával ebben a mindenség aszfalt közlekedő edényben. Hogy helyezze beléd ősgyík veszélyét a magasságot. Mélységes imádattal, ősélvezettel, ősgyík heréinek, kuszagubancos szőrömeredményeinek, kristálygyökér fonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstáldású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzlyuk barlang, szent csatorna illatú szélröpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ősember, te emberforma, barom kristályá formát, ős tulok embrió, te kristály kreszteszt szent bénaságú, normál idióta barbár, féktelen igavonó ős szarvas. Hát mi a jó édes anyádért jötték ki elé?
2: Van egy ilyen, szerintem női napszemüvegem, Fábri Sándor érdekes művészúrtól kaptam, azt hiszem a 40 ezer forint per darab, tehát a két rész az 80.
3: De szexi minden esetre.
2: Szexi, szexi, Dolly volt az ilyen 74-től 74.
4: Ma este a Schöder Klubban Kis Ádám, Benk Dénes és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Aranyosi Péter. Jó szórakozást!

Köszönjük szépen! Örülünk, hogy ilyen sokáig el tudtatok jönni. 10:30, úgyhogy teljesen rendben vagyunk. Na most van nekünk egy rádió műsorunk, gondolom rádiókabarét nem nagyon hallgatunk, teljesen mindegy. Ott, mert szoktunk, Kovács András Péter is szokott benne műsort vezetni, a Hatházi is, Dombi is. És ez egy ilyen beszélgetős műsor, azért nem tudja, nem ismeri senki, mert hajnali 8:30 van vasárnap, amit én úgy hívok, hogy a depresszív sáv. Az csak ugye éjjeli örök, alvászavarosok, illetve anyám hallgatja, mert akkor habozza le másodjára a húslevest, de ő is lenne egyébként föl. És meghívtam a műsorba a Szikora Robi művész urat, hogy beszélgessünk vele. Megvan a Szikora Robi? Lányoknak meg is volt. És fölhívom a főnök nőnket, a szervező főnök nőnket, akit úgy tudnék jellemezni, hogy mellben dinamikus, arcban ideges. Múltkor fölhív telefonon, azt mondja, Peti, lenne itt egy fellépés 2018. november 27-én. Itt és itt, ekkor és ekkor, és mondja, és mondja, mondom, jó, jó, Marica, de mennyi a pénz? Peti, ha ideges vagy, leteszem. Elmentünk múltkor bevásárolni, én, Marica, meg a kislánya, 4 éves Pupika, és hát mit csinál egy 4 éves kislánya a bevásárló központban, a csokoládé osztályon? Ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is! Nem, nem, nem, nem. Ezt is, ezt is! Nem! Püff a gyerek, ugye rádobta magát a 30x30-as burkolatra, visítva. Fogja Marica a bevásárolt kocsit, azt mondja, Pupika, nem vagy alkupozícióba. Na és mondom neki, mondom, képzeld el, Marica, jön hozzánk a rádióba a Szikora Robi. Júj! Mindenképpen mondd már meg neki, hogy nekünk a főiskolán az volt a kedvenc ergónótánk, hogy úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he! Jó van, majd megmondom. Azt kell tudni, hogy megfizettek egy beszédtanárőt, aki foglalkozott velem 5 órát, de az 5. óra után már ő is sejpített, úgyhogy... Ez van. És mondom a Robinak, mondom, úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he! Így néz rám a nagy művész, azt mondja, te régen hogy csajoztál? Hát mondom, én virágot vittem meg csokit. Azt mondja, látod, aki tudja a jelszót, az dug, aki nem tudja a jelszót, az veszi a virágot meg a csokit. Úgyhogy fiúk, így 37 évesen 2 gyerekes családapaként kell megtudnom, az a jelszó he. Kipróbálom. Kipróbálom, figyeld a csajokat. Együtt vagytok? Mondhatom nyugodtan. És eljön velem. Nem bízol benne, hát tudod, hogy nem bízol... He? He? Viszont a hátad mögött egész jól pattan a kislány. Mondjuk azt mondta a feleségem, az sem mindegy, ki mondja. Van benne valami. Csak így modellezzük le, hogyha mondjuk a... Van itt az Erte klubon ez a büdös lábú landművész, tudod? Akkor olyan furcsán fogja le a fiszt. Ha ő mondaná neked, menekülnél, de ha Brad Pitt, úgy másznál, mint autót szerelnél, ugye drága? Tapsoljuk meg a hölgyet, nem? Na most nem tudom, ki hallotta ezt a hírt, hogy a világ leghíresebb golfját, he? Ez bejön, bazd meg. Anyukád? He? Nem baj, ne tetessék szégyelni magát. Hát én abban a korban vagyok, nekem már mindenki tetszik, tudod? Tehát én... Hát nem mindenki, csak aki tetszik. Tehát maradjunk ennyi. Ne rög! He?
jó van. Van ebbe valami hitel? Szóval a világ leghíresebb golfjátékosa lebukott, mert megcsalt. Ismerjük Tiger Woods. Megcsalta a feleségét, kiderült, az asszony golfütővel szétverte a fejét. Ez teljesen rendben van. És hogy milyen furcsa ez az amerikai igazságszolgáltatás, a Tiger Woodsot kötelezte arra a bíróság, hogy feküdjön be egy klinikára, mert szexfüggő. És így azon gondolkoztam, most képzeljük el, egy golfjátékosból kikezelik a lyukérzéket. Múltkor volt egy értekezlet, Shoulder Club megbeszélés, és az hát mindenki ott volt, és azt mondja nekünk Ádámka, mi már csak így hívjuk Ádámkát, Ádámka, gyerekek, voltam Debrecenbe, csajok kértek cicire aláírást. Így állunk Badár Sanyival, a két öreg, én és a Sanyi, mondom, mi is megyünk két hét múlva Debrecenbe fellépni. És nekem már így a lelki szemem előtt értett, hogy cicire adok aláírást, mert az, hogy kis Ádám, az nagyon gyorsan megvan. De értett, hogy Aranyosi Péter György. Plusz egy he. Gyereket szül nekem ott a színpadon. És így állunk, nagy lelkesen vittük Badár Sanyival két vastag filctollat, mondom, a melbimbo olyan így megdorzsoljuk. Az I betűre a pontot. Így állunk kész. Így. Hát, ha jön a lányosztály. Két bajszos pali jött oda jeggyel. Annál megalázóbbat értett, hogy... He? Ilyen tömött bajszos embernek. Úgyhogy ez tulajdonképpen Ádámkára marad ez a feladat. Fogadjátok első fellépőként kis Ádámot!

0: Thank you. Thank you so much. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. Felhívnám azok figyelmét, akik hülyén röhögnek, hogy ők kétszer olyan hangosan. Jó? Jó? Mert azon röhög a többi. Jó? Tapasztalatból beszélek. Figyelje. Az volt, mentem fellépni egy városba, nem mondom a nevét, és egyetemistáknak, és mondjuk már az odautam nagyon kalandos volt, mert így majdnem kifogyott a benzinem, és ilyen biciklis néni ott biciklizik a faluba, így mellé gurulok, lehúzom az ablakot, mondom, csokolom, meg tetszik tudni mondani, milyen messze van a legközelebbi benzinkút? Azt mondja, 18 kilométer, na de hát autóval csak 14. Milyen jó, hogy nem kettes létrával voltam. Azzal lehet, hogy 39, érted? Hát mami bicajja nyilván többnek érzi. Helikopátere meg egy. Ott vagy. Elmegyek, beülnek a gyerekek 500-an, Kis Ádám első kérdése viccből. Tegye fel a kezét, aki meleg. Hatodik sor, csávóka így. Fú, ha mondom, már ne nézz elő, hogy baszod, mindegy. Figyelj, ott akkor egy 500 ember tudta meg. Hát én vízből kérdeztem, de... Ő így komolyan vette a feladatot. De az volt döbbenet, a mellette ülök így. Zsóti, ne izélj már! Ne szórakozz! Többet nem kérek jegyzetet. És ott volt... Ja, hát, és ezáltal nem nulláról, hanem mínusz 5-ről indultam. A kis buzi miatt, most már az is így mondom. Na mindegy. Visszahozom nullára. Te tényleg így. A szarból hoztam vissza a kormányzást, hogy klasszikustól idézzek. De tényleg az volt, hogy az volt a Fidesz plakát itt az idő zárójelbe, és tényleg egy hétig esett az eső, és szerintem rosszul írták ki, mert azt akarták, hogy itt a szaridő. Na mindegy, ez csak eszembe jutott. Visszahozom nulláról, 10 percig mindenki kulturáltan szórakozott, hihihi, ha-ha-ha. Egy hölgy is ezt tette, hihihi, ha-ha-ha, de a 11. percben így beakadt. Beakadt a hölgy, tehát azt jelentette, hogy hi-ha, á! Á, á, á, á, á, á, á. Veled mi a helyzet? Á, á, á. Na mondom a többieknek, ő biztos, hogy Fóka Idomár család sarja. Láttam a csaj szemén, hogy ő így élvezi a műsort, csak már nincsen oxigénje, érted? Tehát így, á, á. Muszáj voltam szomorúbb történeteket mesélni, hogy el ne veszítsük, hát kell a faszomnak egy... Kell a faszomnak egy stand-up tragedy. Nekem nem kell. Kérdeztem, hogy beépített közönségnek jönne velem továbbiakban. Mondta, hogy á, á. Szerintem ez igen. Rólam annyit kell tudni, hogy én parás vagyok és pánikolós, és még ájulós is, ezt már többször megénekeltem. A parám az nagyon durva, tehát rám egy másodperc alatt rá lehet ragasztani a pánikot. Így, Ádám, mi van? Semmi, összeste? Ja, megyek, ne idegesíts. Fú, már megijedtem. Nekem fellépések előtt a nyugalomra tényleg szükségem van. Megérkezek decemberben egy céges bulira, fellépésre. Így. Megérkezik a szervező, megrendelő hölgy az ajtóba, így. Beszélj, mondjad, mi van. Azt mondja, jaj, hát, az van, hogy ő már nagyon izgul. Mit izgulsz? Ő azért izgul, ő nagyon izgul, hogy én a színpadon, a műsoromban nehogy konkurens céget említsek, mint ők. Aha, hogy milyen cég tetszik lenni? Azt mondja, ablakgyártó. Na, az fasza, mert én az ablakra egy konkurenciát tudok, ajtó. Köszönöm. Jaj, csak nem fogok, csak tessék békén hagyni, mert rám tetszik ragasztani a pánikot, az kész, mindennek vége. egyszer csak azt mondja, jó, akkor megyek. Most ne nézzen oda! Most ne! Ott jön a vezérigazgató úr! Láttam én már a vezérigazgató urat, miért kell így bepánikoltatni? Jó, nem nézek oda, csak ülj már le, dontfos, hagyjál már békén! Minden rendben lesz. Felmegyek a színpadra, tattara, nyomom a kis műsort, ránézek így a vezérigazgató urra, akire ugye nem szabad. Vezérigazgató nem az, hogy nem nevet, hanem így... Ilyen bokor arccal, érted így. Azt láttam a szemébe, hogy ő még így a táplálékláncba se tud elhelyezni, tehát semmi. Én megmondom, ez viccel velem, vagy mi van? Elkezdtem az arcába nyomni, hát ez nekem kihívás innentől kezdve, te is nevessél, köcsök. Mindegy. Hát nekem néző, hát én leszarom, hogy ő vezérigazgató, néző. Nyomom, semmi. Vége van a műsornak, jön a szervező. Jaj, nagyszerű volt a műsor, és még konkurenciát se említettem. Hát mondom, a műsor az nagyszerű volt, csak itt a vezérigazgatónak üzenem, hogy egy picit azért bekaphatja a faszomat, mert... Viccen kívül egy 25 percig nyomtam az arcába, és ő nem nevetett. Azt mondja, hogy az nem baj, mert a vezérigazgató úr cseh. Na most ilyeneket nem mondaná az elején, hogy cseh a vezérigazgató, érted? Tehát 25 percig nyomtam Stirisztáz, Nyisztiricsnek megkérdeztem. Aki ezt így döbbenten végignézte, hogy egy külföldiül nyomom neki. Na most céges buli megfigyeltem, vannak azok a céges alkalmazottak, akik minél több pénz értékben szeretnének ételt fogyasztani a főnök úr számlájára. Tudod? Mert én egész éven ott szopok, tudod? Céges buli mikor van? Egyszer, ugye? Tudod? Láttam egy faszit, 72 km per órával evett somlói galuskát, de így... Muszáj vagyok szó szerint idézni, rám néz a faszi, azt mondja, egy égeci ingyen van! Hát én tudom. Ő nem tudta. Akkor egy égeci. Vágás, megyek vissza egy fél óra múlva, barátunk, főhősünk, 1 km/h leszi a somlóit így. Elviszik, hoznak egy zsírújat, így csokival ledíszítve, 1 méter somlói, leteszik elé, azt mondja, Humor Herold. Te bírsz még somlóit enni? De az, hogy kérsz esetleg, az felesd, hogy bírsz. Mondom, én már nem bírok, és te? Azt mondja, én se. De legalább csak túrjunk már bele, bazdmeg. Összekeverte fakanál az egészet. Bele van éve, legyen kifizetve. Nem ő mosogat. Meg nem is én, fúj, de gyűlölök mosogatni, azt az eget. Nekem ez ilyen not my business, tényleg sajnálom, tehát így otthon is így mindig próbálom másra súlykolni, csak kedves egészségedre, az a baj, hogy pont a poénban remek érzéked van. Otthon is így próbálom mindig másra súlykolni, csak az a baj, hogy egyedül lakom. Soha nincsen tiszta cuccom, de tényleg, de mosatlan gyártásba nagy császár vagyok, erre rájöttem. Tehát ilyen mosatlan totemeket építek, de így felhőkarszolásig, bazd meg. Tehát így a tett, amíg van. A múltkor odáig fajultam, semmit tiszta tányérom nem volt. Természetesen, hogy a mikróban forgó tányérra. Szedtem ilyen spagettit. Ne röhögjél, ugyanolyan finom. És... ilyen fakanállal ettem meg, az volt ott. Ez van. Plusz el is neveztem spagetti fakanállának. Alla micro. Úgyhogy nagyon jó. Korábban így felelőtlen voltam, tehát így anyukám csomagolt krumplipürét, rántott húst, fogtam rá a tányérra, megettem, egyből koszos tányér, villakés, 3 dolog koszos, emberek, rájöttem. A krumplipürét egyenesen szedjed rá a rántott húsra. Egy kézzel bevittem egy másodikat, egy kis kalonat nem használtam el, csak így, mondjuk a rázász még egy rántott hússal lemetsz az utcára, szendó. Tesón fogalmazta meg, amikor vendégek jöttek, azt kérdezik, mit hozzanak? Tányér, amiről lenni akarsz? Tesón fogalmazta meg a legjobban, hogy nálam olyan a mosogatás, mint a menstruáció, hogy havonta egyszer van, akkor 5 napig tart. Ott a felhőkarcoló mosatlan, be van írva minden hónap 15-e. Mosogatás, jó, ezek. Kezdődik, has. Csak hogy a tudat alatti hogy működik, kereszt szüleimtől meg karácsonyra ilyen étkészletet kaptam, feltéptem így a karácsonyi csomagolást, és felsikítottam, hogy tiszta kanál. Ezt kaptam karácsonyra, tiszta villa, tiszta kés. Én annak is örültem volna, innen üzenem keresztüleimnek, hogyha a saját edényeimet kapom becsomagolva, elmosogatva. Most már mindegy. A parámhoz és a pánikomhoz még hozzá tartozik, hogy félek a rendőröktől. Ez nem tudom, miért van bennem. Én Németországban voltam óvodás, ott az volt, hogy rendőr a barátunk. Én Magyarországon meglátok egy rendőr, hogy rendőr! De a szar vigyázba áll bennem, pedig semmit nem csináltam, csak így rendőr, rendőr. Múltkor megállt a rendőr, azt mondja, jól látja ő, hogy én nem vagyok bekötve. Én megmondom, nem, mert már be vagyok. Késő. Azt mondja, ez 2 hibapont és 30 ezer forint. Én meg mint a benzinkúton, ó, én nem gyűjtöm ezeket a pontokat. Itt sincs a füzetkém. Hagyjuk ezt. 30 ezerre meg küldtem egy ilyen lottó reklámot, hogy mennyi? Elaludta a száját a biztos úr. Nem lehetne megbeszélni, hogy így. Tetszik érteni, hogy... Azt a rendőr, nem lehet, hát az korrupció gyanús. Hát nem gyanús, az korrupció. Nagy nehezen lealkudtam egy Deák igazolványra. Átadom, azt mondja, búcsúzóul, de mintha a Duna TV kívánság kosarába lennénk így. Búcsúzóul, azt mondja, búcsúzóul, ő egy ilyen elakadás háromszöget megnézne. Ó, mondom, most figyelj, hopp, azt így benyomtam a gombot. Működik. Köszönöm szépen a figyelmet, thank you so much. He?
1: Elmentem Kispest-Diósgyőr mérkőzésre. Hát én Diósgyőr szurkoló vagyok, annyit kell rólam tudni, hogy mondjuk annyi esélyünk van most az NB1-be bemaradása, mint Lendvai Idékúnak a p***ba bekerülni, de... És a mi hősünket, egy csodálatos Diósgyőr játékost, aki annyira hát csiga, mint a mindegy, nem menjünk bele, fölvágták, és a bíró nem fújt semmit. És a Diósgyőr B közéből egy arc beszólt, de sportás, még a labda is vérek! A következő fellépőnk egy igen sportos alkat, bár ő most karra gyúr, és állandóan ilyen testhez álló pólókat hord. Biztos neki jobban fog állni a he. Fogjátok szeretettel, Beng Dénest!

0: Nagy-nagy üdvözlet mindenkinek, jó estét kívánok! Szülővárosomból bejelölt az IVI-ben a buszsofőr. És van ez a hülyeség, hogy meg lehet adni, hogy munkahelyről ismerjük egymást, meg iskolából, innen-onnan. Ő mit adott meg, honnan ismerjük egymást? Közös utazástól. Hogy végül is nála ez majdnem mindenkire igaz. Én így jóvá hagytam, oké, közös utazásról, beírtam alá. Gyöngyös, Jászárokszállás vonal, 286-szor. Hát kb. Annyiszor voltunk együtt ezen az úton. De ez is, hogy ugye iskola, munkahely, és köztük van a családtag. Nem tudom, figyeltük-e már ezt, hogy azért ez kicsit furcsa, hogy ülök a számítógép előtt, bejelöl egy nő, ki lehet ez? Megvadva családtag, ja anyám! Hát itt van a konyhában, tényleg, köszi, anyu, megvan. És ha már IVI, bejelölt életem legdurvább nője az egyetemről. Most nem csúnya, meg nem kövér, nagy. De brutálisan nagy, hogy én el sem tudom képzelni, mit akart a kis csofat testemtől, hogy így ad egy kis puszit, és leszakad a lépem. De valami olyan hatalmasan nagy, hogy én így nyugodt lélekkel merném elengedni, fegyver nélkül jegesmedvére vadászni. És visszajönne. Biztos, hogy visszajönne. Úgy lenne korrekt, hogy így hátra kötözni a kezeit, hogy ne ölje meg mindet. Kipusztul a jegesmedve populáció. Mondjuk van haszna is, hogy ilyen nagy, mert a nemi erőszak veszélye az egyáltalán nem fenyegeti. Legalábbis emberek között nem. Mondjuk így yetik között már lenne aggodalma. Bemegy a rendőrségre. Nemi erőszakot szeretnék bejelenteni. Kérdezi a rendőr. Igen, kit erőszakolt meg? És akkor, ha már nők vagy érdekes hölgyek, utaztam a buszon, láttam egy nagyon csinos kis hölgyet, így finom, puha, nőies mozdulatokkal így dörzsölgette a szája fölötti részt, és akkor meglátta, hogy nézem, elvette a kezét. Én akkor láttam meg, hogy ilyen 4 centis műkörme van. Tulajdonképpen szerelte az agyát a kis tündérke. Ilyen mechanikus agya lehetett, érted? Valamit állított rajta, rögtön tudta, hol kell leszállni. Egyszer letörik a körme, soha többet nem talál haza. És most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal fogok.
1: Aki még hátra van, Szőlősi Csák Gergely és Aranyosi Péter minden mennyiségben. A reklám után folytatjuk.
0: El is illant ez a kis reklám szünet, már itt vagyunk. Ezen mindig nevetnek, ez tök jó. Itt vagyunk újra, ha már reklám, egy reklámirodában összefutottam múltkor Kiszel tündével. Hát én is így éreztem, ugyanis azon gondolkoztam, hogy mit akarnak reklámozni vele. De tényleg. Tehát ami hiteles. Mert szerintem az arc, meg a te... Várjunk. Mondok egy példát, nehogy félre szaladjunk. Tehát, hogy az arc, meg a termék, az úgy hiteles legyen, tőle megvenném. Mondok egy példát magyar viszonylatban. Zalatnai cini tej. Én rámennék arra az acskóra, nekem az korrekt, az hiteles. De hallottam, hogy van ötlet, tehát tündivel mit lehetne akkor reklámozni?
2: Szemöldök csipesz.
0: Az egy szar szemöldök csipesz, mert nem tudta vele kiszedni, vagy el sem merem képzelni, hogy nézett ki korábban, ha ilyen kiszedve. Jó, van-e még ötlet? Bátran. Szemöldököt? Hallok egy szemöldököt. Hát... Mondjuk kinek? Egy-két pórulját tűzoltónak, de nem túl nagy a piac. Jó, még van, nincs, mindegy, nekem sincs nagy ötletem, gondolkoztam. Ha én lennék a marketinges, én végül is patkánymérget reklámoznék vele. A dobozra rányomtatnám az arcát, aláírnám, én is ezt eszem. És szerintem ez az egy hiteles, mert akkor tudjuk, hogy miért olyan, amilyen. Jó, bekajált, érted? Még ketyeg egy darabig, csinálja a hülyeségeit. Hát a patkányok azonnal pusztulnak elő, még azért megy egy darabig. Föl-föl röppen a hír, hogy gyereket akar. Így a bulvárban, amikor már nincs végképp hír, akkor jön ez, hogy gyereket akar. Hát mondjuk én itt beavatkoznék államilag. Tehát én azt mondom, hogy legalább egy Einstein kéne, hogy a kis csávó hazataláljon az iskolából. Tehát, vagy ha már volt szemöldök, akkor mondjuk egy hobó bevállalná. Hát akkor egy Csubakka születne, én azt mondom. Vagy ne adj Isten, maga Csubakka vállalná be. Tehát én róla tudom elképzelni, hogy rákíván Tündire egy 1000 másodpercre, és megvan a baj. Nem is gyerek születne, hanem 100% élő gyapjú. No, van itt még egy dolog, amit feltétlen el szeretnék mesélni. Hát ugye alakulóban van a kormány, és hát nem lesznek már tüntetések, vagy legalábbis reméljük, hogy nem lesznek. Először még a tévészékház, ugye, az nagyon dura dolog volt. Aztán telt-múlt az idő, egyre lazább lett. Én a vége felé voltam egyszer bámészkodni egy tüntetésen. Hát ott már piknik hangulat uralkodott, de komolyan mondom, piknik hangulat, babakocsis anyukák például, háttérben kis vízágyúzás, gáspré, kulturáltan, mobil fagyi árust láttam. Hogy ő hogy képzelte, hogy takarodjatok, egy csoki puncs lesz, jó? Mondjon le, mazsolát nem kérek. Aztán, de tényleg mindenféle korosztály, igazi ilyen majális hangulat, hát X tüntető, 10X rendőr és 200X bámészkodó. Jön egy minimum 70 éves mama. Háttérbe vízágyú, gáspré. Jön a mama, görbebottal, odaér hozzám, azt mondja,
3: hány óra fiatal ember?
0: Na, mondom, 7:30.
3: Akkor maradok még egy 20 percet.
0: Neki is buli. Jöttek emósok. Hát, 80 kb. Mondjuk ilyen 14 és 86 év közöttiek, mert ezeknél én nem tudom megállapítani, hogy hány évesek. Nagyon rajtuk volt a világfájdalom. Egy én lánynak néztem, ezt a mondatot kapom el, így megy. Mikor vernek már meg végre, bazsai? Gyere ide, adok én neked! Láttam egy csávót, ő hát menekült a rendőrök elől, kezében volt a laptop kinyitva, és futás közben még ráküldte az entert. Ilyen adrenalin függő menedzser lehetett. Neki már nem jó az irodában, néha ejtőernyőzik, néha falat mászik, kell a kihívás. Ja, hát volt egy csávó, aki fölmászott a fára, tehát ő nem futok el a rendőrök elől, ő ezt így kigondolta. Na mondom, őt figyelem, jött a rendőrsorfal, barátunk fönn a fa tetején, sör, cigi. Átbasztalak titeket. Egy rendőr ott maradt vele, következőt látom, így néztem egy padról, rendőr integet, csávó. Mint egy zsák krumpli. Egy nő azt kiabálta, 2 liter bor volt nála, a fele már hiányzott, azt kiabálta, Guantanamo, Guantanamo. Szerintem ő nem oda akart jönni. Talán még az országot is eltévesztette. És hát a kedvencem egy 16 éves forma lányka a következő szerelésben érkezett, ugye vízágyú gáspri a háttérben, 16 éves lányka, magas sarkú cipő, miniszoknya, rózsaszín diszkóparti póló és gázálarc. Hogy mit mondta faterjának, hogy hova megy? Hát van elképzelni, hogy fater a diszkóba fújják a füstöt, ad már kölcsön a gázálarcot. Mindegy, a végére behozták a törvényt, szó szerint így hangzott el. A rendőrök most már nem üthetik a lágy részeket, de a nemi szerveket semmilyen körülmények között nem vehetik célba. Ez volt a nemi szerveket. És én vártam, hogy ezzel úgy visszaélnek majd a tüntetők, hogy így kifejlesztenek egy ilyen önvédelmet, hogy minden ütést így farokkal próbálnak kivédeni, és működnie kell, később már így is támadnak az anyátok szentségét, raharékot. Tehetősebbek meg csak így. Köszönöm szépen a figyelmet.

Köszönjük szépen Beng Dénesnek. Nekem kellett elmennem anyáknapi ünnepségre, mert a feleségem a kisebbikkel volt kórházba. Nagyon jó anyáknapi ünnepségre járni. És sírsz. Másik anyuka mellén. Jövőre is én megyek. Na most az van, hogy a fiammal birkózunk, a nagyobbikkal, és mondom neki, te öreg 6 éves, tő! Azt mondja nekem, én 6 éves, én még fiatal vagyok, a 12 éves, na az már öreg. Én annak idején szakközépiskolába jártam, vendéglátó szakközépiskolába, és minden nyáron el kellett mennünk ilyen nyári gyakorlatra. És hát mi szakközepesek voltunk, elegáns gyerekek voltunk teljes erőből, 2 nappal hamarabb érkeztünk, mint a szakmunkásosok. És már akkor mi bedolgoztuk magunkat tulajdonképpen, már tulajdonképpen a szivatások után voltunk. Tehát minket 2 napig szivattak, és alig vártuk, hogy megjöjjenek a többiek, akiket majd mi fogunk szivatni, illetve hát figyeljük, hogy őket szivatják, inkább ez, maradjunk ennél. És hát jött egy srác, és azt mondta neki a főnök, hogy hallod, figyelj ide, hallod, mája tudsz koffolni? És a gyerek nem merte mondani, hogy nem, tehát... Tada. Na, hallod, hús előkészítő, ott van 100 szelet, máj leszeletelve. Mennyi az koffolt ki? És a gyerek elindult szeletelni, a komplett konyha pedig utána a gyerek után, és a konyha és a hús előkészítő között volt egy ilyen 50x50-es ablak, abba 12 fej így. Hát ő el is kezdte a koffolását a májnak. Gyerekek, 0-tól 2 méter 50 centig minden véres, amit elbírsz képzelni. Mikor a második májat elővette a gyerek, annyit mondott a séf, menjetek be, menjen be valaki, halljátok, mert beköpi a légy. Ez csak azért jutott eszembe, mert a következő fellépőnk főzni tanul. Egyelőre még nem látszódik rajta, mert 1 szál bél. Fogadjátok szeretettel Szülősi Csák Gergelyt!

Szeretettel köszöntök mindenkit. Már megint a külső miatt kapom hogy a beszólásokat, pedig én elég jól képben vagyok a saját fizikális adottságaimmal, tehát így sose szerettem az állványos mikrofon meg kitakart, tehát hogy így... Háttér információ, de ma egyedül én értem ide időben, mert egyedül én jöttem így a dugóban motorral, ami hát azzal jár, hogy egyedül én vagyok baromi büdös így az összes fellépő közül. De hát ennek nem mindenféleképpen kellett volna így történnie, mert nekem eddig motorom meg biciklim volt, de édesapám úgy döntött, hogy hát így a vidéki fellépések miatt megszponzorál minket és vásárol nekünk egy autót, aminek mi baromira örültünk, de hát aztán közben valószínűleg hát meggondolta magát, mert végül egy Suzuki vagonért vásárol, de mi annak is örülünk, az első útunk akkor volt, amikor baromi nagy köd volt. Azt mondják, hogy ilyenkor meg kell próbálni, hát így alkalmazkodni a külső körülményekhez, úgyhogy én felhúztam mind a négy ablakot, elszívtam be, három cigit benn se láttunk. Nem lett jobb, tehát hogy így a párommal két napja jöttünk hazafelé, amikor is ránk sötétedett, és annyit mondott, hogy legyek már olyan szíves, és így a belső világítást kapcsoljon föl. Én a megszokott módon kihúztam a gombot, ami a nem megszokott módon, hát így panelestül a kezembe maradt. Úgyhogy hát nem, hogy a belső világítást nem kapcsoltam föl, de a külső is elment. Aminek köszönhetően 4 óra múlva levertem a jobb oldalsó tükröt, aminek hiányában másnap reggel beletoltam egy tűzcsapba. Ha ez nem elég egy Guinness rekordra, az biztos, hogy végül is 10 óra leforgás alatt egy 500.000 forint értékű autóban csináltam egy 680.000 forintos kárt, tehát hogy így... Ki az, aki szokott tévéhíradót nézni mostanában? Ki az, aki szokott tévét nézni mostanában? Ki az, aki tudja, mi az a tévé, de most már tényleg nem? Mostanában mindig úgy indul a híradó, hogy a mai nap folyamán újabb 3 embert vittek el előzetes letartóztatásba a BKV székházból. A mai nap folyamán újabb... Ez még 1-2 hétig így folytatódik, kiderül, hogy sokkal egyszerűbb van kimenni, ezt berácsozni a BKV székházat, de... Van a mindennapok sztárja, mára persze mindennel felhagyó Miklós. Akinek ilyen körszakála volt, de amikor jött Mesterházi Attila, akkor hát ő megborotválkozott a kampánynyitóra, és hát megborotválkozott, hogy hívják milyen Miklós? Hagyó Miklós. Hagyó Miklós is megborotválkozott. Először azt hittem, hogy hát jó pártkatona akar lenni, de rájöttem, hogy pusztán csak előrelátó, és hát nem akarja fölöslegesen izgatni a kedélyeket jövőbeli cellatársaiban, tehát hogy ugye

0: akkor meghallott, hogy elment a kórházba, és beszorult a gyerekágyba. Ez nem jövő.
1: Bocsássa meg, ugyan az nem igaz, hogy kivégeztek volna valakit a pucsisták közül.
0: Nem lehetett kivégezni, mert akkor még nem volt állam a pisztoly, akkor még nem lehetett senki. Na most, az egyik öngyilkos...
1: A pugó öngyilkos.
0: Igen, ugye? Mert megtudott, skarlátja van.
1: Na most akromelyet meg felszólították.
0: Hát megbüntették, hát nem tette ki a piros cédulát az ajtóra. Fertőző pucsja van neki, és akkor be, nem teszik ki a piros cédulát. Mi is oda dolog?
1: És Lyukjanova mi történt?
0: Hát a Lyukjanova az világos volt. Észrevett a tükorban, hogy a hátán van egy nagy Lyukjanova. Hát az észrevett. Megfázott tüdőgyulladás kapott, hideg volt a kés. Hát az világos dolog volt.
1: Na most mikor kapták meg a magyar elismerést?
0: Rögtön. A doktor Türmer Gyula azonnal express ajánlva feladta, hogy gratulálok előre, csak itt van, puszi, minden volt. A Türmer az rögtön reagált. Segíteni akart.
1: Hogyan eszméltek rá a többi nagyhatalmat?
0: Küldtek speciális gyógyszert a magyarok rögtön.
1: Türmeri küldtek gyógyszert?
0: Kikísérleteztek Janka Pusztán, hogy bárki beveszi, 10 perc múlva mindenkit elküld az anyjába. Ez egy nagyon jó gyógyszer. A másik a magyar vérkonzert. Igen, aki bevette, az se dolgozni, se harcolni nem akart. Világos.
1: Most ezek után mi lesz?
0: Most már minden világos.
1: Mostan
0: mindenki autonómia.
1: De hát mégis csak szétbomlik minden... a Szovjetunió.
0: Nem. Autonómia. Az egész egy autó. Autonómia lesz a Tadzsikisztán, kiválik az Azerbajdzsán, mert kiválik, de? Kiválik Kazasztán, kiválik Moldavia, kiválik a Balti, az ezt a Litván, kiválnak az oszétek, a grúzok, kiválik ugye ott a Szibériába, Ukrajna kiválik, mindenki elmegy, mindenki
1: Szovjetunióban kiválok. Mindenki elmegy, és kimarad a Szovjetunióban.
0: A Szovjetunióban? Szerintem a zsidók.

0: felejts el, www.merciradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Édes Robi, miután távolléte tartósnak ígérkezik, ezért konzervnyitóval bontottam föl legutóbbi levelet. A szavaidat is kenyére lehetett kenni. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket, csak azt furcsálom, anyukámnak nem üzentél semmit. Remélem azért szoktad emlegetni. Abban a nagy hidegben. Ezért együttérzésből a leveledet a hűtőszekrényben olvastam el. Még így is elolvadtam. Itthon egyszerű munkás hétköznapok váltják föl az 500-asaimat. Tegnap brigádgyűlés volt. Én felajánlottam, hogy te többet fogsz dolgozni. A felajánlás hatására mindenki tapsolt, egészen addig, míg le nem telt a munkaidő. Otthon már várt a csomagod, amiben szőrmentén elküldted a prémet a téli kabátomhoz. Látod, mennyivel jobb, ha postán keresztül kapom tőled a ruhát. A robotgép, amit küldtél, mindennél jobb. Anyuka a közelébe se jöhet. Mert a múltkor is úgy megrázta, hogy kiugrott a dajár a hajából. Mosógép is jól szuperál. Erről jut eszembe, hogy a gyerek vasárnap mindenáron ki akart menni a Vidámparkba, de aztán beírta avval, hogy beültettem őt a centrifugára. Egész bepörgött. Ha már ott vagy, igazán beajánlhatnád űrhajósnak. Ma reggel a régi munkahelyedről kilátogatott egy ember, kérdezte. Beteg vagy-e? Mert 2 éve nem láttak dolgozni. Én megkérdeztem, hogy

0: ő csak most tűnt fel neki. Mondta, hogy ő sem volt benn azóta. Húsvétra vettem neked egy nyúlszőrkalapot. Egészen jól áll nekem. Ha jössz majd haza, nehogy először anyukától siess, mert a házát eladtam. Szerető hitvesed, Jolán.
1: Fogadják szeretettel következő vendégünket!
2: Szeretett valamit mondani eszembe, hiszen szabályán jó hangulatban vagyunk, egy kis tófa, amit én költöztem, ha megégedik. Na, vövetűben repülnek a dalmak, a kertünk alatt vagy basznak, vagy szalnak, gyere Rózsám a kertünk aljába, az tedd a lábad vövetű formában. Még van tovább is. Nem megyek én a kertünk aljába, gyenge vagyok én ma a baszásra, de köszönöm csomót kent a nagy faszába, s úgy vágja az anyja picsájába.
3: Teri néni drága, azért jöttünk itten legtöbben, úgy Isten igazából, hogy magát hallgassuk. Mesélje már el nekünk, hogy az hogy volt, amikor kint járt Amerikába, ráadásul olyankor, amikor még nagyon kevesen mehettek ki.
4: Nagyon van, gyermekem, de már Tibire ügyeljetek, mert már bukik lefele a fejem, nagyon. Mondtam az uramnak 58-60-ba, hogy menjünk ki, látogassuk meg Krisztit, a lányomat. Kriszti kint volt Dallasba, mert az ura a külügyi szolgálatot teljesített. Mentünk kifele, mondom az uramnak, Tibi, menjünk már, látogassuk meg a kisebbiket is. Azt egyszer az uramnak meg epegőrse volt, mert a nagy öveg kollát megitta a repülőn, mert az ingyen volt. Azt akkor mondták, ennyire rosszul van, szálljon lefele. Nem hagytam magára, mert egyszer Somoskőnél így járt, feltételes megállónál szállt le. Az csak a visszafele járat szedte fel húsvét másnapon. Na, mondom az uramnak, Tibi, szálljunk lefele. Hát leszálltunk, de azon a szigeten nem lakott senki. Egyszer aztán kikötött egy csónak, már igen éhesek voltunk. Kiszálltak belőle nagy erő szerecsenyek. Meglátták az uramat, azt elkezdtek körülötte ordítni, meg ugrálni. Feltették őtet egy kőre, és alá gyújtottak. Mondom neki, Tibi, ember, szállj onnan lefele. Ezek meg fognak tégedet perzselni. Kérdezem az egyiktől, épp alig valamicske volt a csúnyája előtt. Nézze már, jó ember, engedje lefele, le van 100%-olva. Egyszer aztán beesteredett, még mindig ott ordítak, azt akkor valami fényesség támadt, akkor mint hasra borult. Később aztán elmondták, azt hitték az UFO-jét. Mert az uram oda volt fogságba, 44-től 52-ig Magnyitogorszba, az urámbányába. Azt úgy átitatódott a rádióval, azt mondta, a somorjai doktor aktív lett. Úgyhogy mikor az öltözőben rövid zárlat volt, csak levetett a kabátját, azt világított. Femomén volt. Van benne delej.
3: Állítólag volt neki órája is.
4: Volt neki, de azt a fogságba ellopták tőle. Azt még a nagyapjától kapta, Schaffhauseni volt.
3: Teri néni, térjünk vissza a benszülöttekhez. Hogyan tudta magát velük megértetni?
4: Hát rajzoltunk. Rajzoltam nekik töltött káposztát, hogy azt tennék.
3: És később hogy nem ették meg Tibit?
4: Tibi? Mert felfogadták sámánnak. Tudott esőt csinálni. Mondom az uramnak, Tibi, sose érünk Krisztihez, mert itt maradunk ezen az átokverte szigeten. Azt mondja az uram, megálltsa, holnap vagy holnap után már itt lesz Krisztike. Úgy is volt. Mert az uram koncentrált, azt oda repült Kriszti. Így vitte el bennünket. Azt visszajöttünk, mert hazahúzott a szívem.
3: Ezek miatt, az emlékek miatt tetszik nézni mostanában a televízióban a Dallast?
4: Nézem minden csütörtökön, minden második csütörtökön. Úgy szeretem azt a Hunyadi főtörzsőrmestert. Olyan derék egy ember. A segítség a szomszédot lesz.
5: Hát remélem tudja, hogy miért jöttünk.
6: Foglalni.
5: Hát az még azért még nem azért egészen. Azért, hogy körülnézek itt, azért ez jól néz ki, szóval szép.
6: Mondjásom, van nekem egy emberem, aki szeretnék.
5: Ja, értem, megértem. Hát tessék akkor behívni az illető urat, hogyha nem tudom, hogy ő neki. Ha bemutatná az urat, mert egy kicsit nagy darab, és félek, hogy valami...
7: Jenőt egészséget.
5: Hogy hívják az urat? Elhelyezősen
6: bemutatom. Böndörös.
5: Mi a beosztása?
6: A lezelés.
5: Értem. Igen, értem.
6: Hát, ugye, olyan ember, aki a háznak a dolgait végzi.
5: Igen. Igen. Hát,
7: nagy dolgait.
5: Nagy dolgait, igen.
6: Apróbbakat is nem kell ugye annyira most, hogy elereszteni, hogy itt mi, hogy volt meg.
5: Hát, ha megengedni, akkor átérnék a jövetelünk céljára. De tulajdonképpen az volt, hogy hogyan lett ön tulajdonképpen miniszter, szóval, hogy történt ez? Mi volt ennek az előzménye?
6: Nem úgy volt, nem.
5: Hát mit csináltak éppen akkor?
6: Hát térem én ugye egyszerű ember volt, földművelési ember voltam akkor.
5: De mit tetszett csinálni abban az időben?
6: Apró gyermekkoromban ott kint édesanyám házatáján, ugye ottan dolgoztam a földön, aztán
5: és
6: ugye az volt a feladat, hogy dolgozzak,
5: aztán később
6: gyerek voltam.
5: Aztán ténylegesen tetszett utána be?
6: Tényleg ott voltam, nem azt megmondhatja a böndörös értás.
5: Jó, hát most az a lényeg, hogy a böndörös értás most nem, de jó. Hogyan lett ön ilyen magas beosztásból?
6: Érem, nem úgy volt az, ahogy nem.
5: De van. Mit tetszett akkor csinálni?
6: Az úgy volt, hogy nem voltunk a kör, már katona lettem. Ugye,
5: katona, tehát ténylegesen?
6: Mondd, tényleg,
5: persze. Jó, na, hagyjuk, jó. Jó, köszönjük, most nem kerjük őt, majd ők.
6: Speciális feladattal láttam előtt.
5: Szakember?
6: Szakember.
5: Szaktanácsadó. Mi a dolga a söndörös elvtársnak?
6: Hát hogyha... ő mond ki helyettem bizonyos szavakat. Igen.
5: Például mit mond a söndörös elvtárs?
7: Impelizmus!
6: Minden gátó nem lehet átugrani egyből.
5: Mondom, elnézést kell, hogy tetszett mondani?
7: Imperializmus.
5: Ez a jó, igen, akkor ez most már hasonlít. Szóval önnek az
6: emeltük a fizetést is azóta, mióta kimondja.
5: Igen, igen. És ha mondjuk egy olyan szót kell kimondani, hogy Nicaragua, akkor az...
7: Azt a kis Dezső őrnagy tudja legjobban kimondani.
5: Jó. Szóval... Mit tetszettek csinálni, amikor önt kinevezték?
6: Nem úgy. Szóval el van ez túlozva azért, mert nézünk egymás pisztolyában. Nem úgy volt. Ugye, és bevonultam katonának, aztán ottan ben voltunk.
5: Mit tetszettek csinálni abban az időben?
6: Azt mondom, hogy hát abban az időben ott kártyáztunk.
5: Na most én akkornak mi volt az ön kezében?
6: Két zöld, meg egy katonát.
5: De ne haragudjon, aztán mit csinál?
6: Várjuk az
5: ászt. És mit csinált, ne haragudjon?
6: Aztán ütöttem a piros.
5: De mivel ütöttem?
6: Gumibottal.
5: Miért?
6: Mert 56-ból ő volt a belük miniszter.
5: Na most nem. Na és a böndörös elvtárs az...
7: Imperizmus.
5: Jó, hagyjuk, jó, ez most nem. Jó, akkor most nem kérjük, nem. Csak köszönöm szépen. Majd csak akkor tessék.
6: Nem olyan nagy ez a...
5: Na most hogy történt meg akkor ez a kinevezés? Akkor ön ott mit csinált?
6: Ne, elmondom én, ugye. Na úgy volt, ugye, jött egy telefon, ugye? Jött egy telefon, és mondta nekem a Bognár elvtárs, ugye? A föntről, hogy legyek én ugye már a honvédelmi miniszter.
5: És maga?
6: Most mi mondjam neki, hogy nem én leszek? Hát...
5: Mégse tagadhatta
6: hát,
5: meg.
6: Hát ugye nem Jézus ez, hogy megtagadja az ember, mint háromszor, amikor a kakas elvtárs főszáll, vagy hogy van ez a... amikor felkelő kakas házát megtagadja a ácsmester fiának a lánya.
5: Ez nem így van, igaz, Böndörös elvtárs?
7: Imperőzimus.
5: Jó, hagyjuk, nem van. Menjünk bele, jó, most hagyjuk akkor. Hányszor szoktak kimondani naponta?
7: Imperizmus!
5: Jó van, az. Hányszor kell neki ezt naponta
6: kimondani? Igen, nem sütöm a pisztolyt.
5: Igen. Na most...
6: Én emlékszem, az is volt egyszer egy közmondásom, hogy ugye már, hogyha egy nem megy a Mohamedhez, hát ugye a hegy akkor... úgy megy a Mohamedhez, mint a piros sapkahoz az öd lódenkap.
5: Ezt a közmondást még nem hallottam. Réfálkodtunk. Na most elnézést kérek, egyáltalán ugye...
6: Mondja bátran, hát nem...
5: Ez a ház, ez... No, nem tudom, egy kicsit olyan furcsa. Ez ilyen nagy ez a ház, ez hogy
6: nem
5: volt ez?
6: Nem olyan nagy, hát ugye én szoba konyhát béreltem.
5: Igen.
6: Azt a körém építettek egy várost.
5: Nem tudom, hát önnek Södörös Attas miről a véleménye?
7: Imperizmus.
5: Jó, hagyj, hogy borzol.
6: De... Én nem, ha valakinek szúrja a szemét, azt vegye le a szúrony a puskát.
5: De elnézést, de hát hány szobája van, arra ugye megkérdezik?
6: Nem tudom, sajnos, mert nem küldték a szolgálati kocsit, hogy hátra menjek megnézni.
5: Bocsásson meg, hát a katonákkal építettem.
6: Nem, ugye, hát ahogy mondják, ugye?
5: Meg hogy maga nem, azért egy kicsit, hogy...
8: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs.

0: Hát én csak akkor azt tudom mondani, hogy minden kedves hallgatónak, aki hallgatja a Mercy Rádiót, terjessze mindenhol, hogy mindenki kapcsoljon oda, ha jól akarja érezni magát, és a magyar zenét akar hallgatni. Én csak ezt tudom mondani. Hallja Mercy Rádió!
1: Ma este a klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

0: Köszönjük szépen, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Schoder Club 12. adásában, a műsorban, ahol 100 000-eket szórakoztatunk 100 000-ért. Múlt adásban a frizurámról tartottam egy rövid székfoglalót, azóta én nyírom magamnak, és vettem egy olyan hajnyírót, amivel azt állították, hogy magamnak le tudom nyírni hátul is, na most elmondom. Komplett belenyírtam az AC/DC-t, úgyhogy nem is szeretem őket. Tehát ez a szép. Mi történt az elmúlt adás óta? Bejelölt az időn egy emó. Én se értettem. Tudjuk ki ez az emó. Tehát, hogy szarzenét hallgat, azért szomorú. Ez a lényeg. És így hülyén van öltözve, nagyon hülyén van öltözve, és várja a halált. Tehát így egész évben egyszerre van nála nagybőjt és farsang. Jössz este koncertre? Nem, addigra meghalok. És azt írta a srác nekem, hogy két kedvencem van, Marilyn Manson meg te. Na most, aki nem tudja, hogy néz ki Marilyn Manson, ez nem nekem bók. És még a srác egy valakit megemlített, Darth Vader-t. Na most Darth Vader az az igazi emo, ugye? Tehát az a nagyon elrontott kedvű fekete. Tehát őt így el tudnád képzelni egy Depeche Mode koncerten csápolni az első sorot. Richard, touch me. És közben így szorná az erőt, mint Kozsó a szeretetet. Majd képzeld el, bükszent kereszten így az öreg lányok szemüveg nélkül mennének oda hozzá. Plébános úrnak mi történt az arcával? Nagyon durva. És ugye ez az egész csillagok háborúja dolog, ez ugye erre épül, hogy Luke, én vagyok az apád. Na most, ha ebbe belegondolsz, azért az nem lehetett egy apás szülés. Tehát így képzeld el, hogy mindenki, hogy sürögne, forogna, valaki meglátja, hogy basszus, a vastudot toljuk már vissza az intenzívről. Vagy így adná a feleségének a tippeket, hogy lélegezz, drágám. És még arra a fekete szuszra rávesz egy fehér köpenyt, nagyon durván néz neki. Vagy így hozná ki az orvos a babát, hogy apuka, elvágná a köldök zsinort?
1: Hát hogyne. Előbb szólt császározok is.
0: Vagy így várnál nézni, hogy jöjjön ki egy ugyanolyan fekete, mint ő, és így aranyszínű jönne.
1: Basszus szép, jó, megöllek.
0: De tényleg, egyébként, ugye hát Luke, én vagyok az apád, na most Darth Vaderrel nagyon jól lehetne hógolyozni gyerekként, mert meg tudod rajta számolni a találatokat. De ahogy beléptek egy hűtébe, így rögtön kapnál a sisakját, hogy basszus, bepárásodott ez a szar. Mert ez nekem egy nagy dilemmám, hogy Darth Vader hogyan párátlaníthat. Ugye? Meg hogy milyen gyakran kell cserélni a HEPA szűrőt. Tehát ezek nagy kérdés. Az nem kérdés, hogy a kaszinó tojást ő szeletbe küldi be. Tehát ez vitán felül áll. Vagy hogy kell-e rá autópályamatrica, vagy zöld kártya. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. Ez ugyanúgy, mint Csubakkánál, én, mint újdonsult kutya tulajdonos. Én Han Solo helyébe Csubakkát csak úgy engedtem volna fel a hajóra. Oltási könyv féregtelenítés. Tehát ez az alap. Na, és hát ugye Luke, én vagyok az apád. Na most hol volt Darth Vader akkor, amikor szülői értekezletre kellett volna járni? De azt így képzeld el, hogy Skywalker apuka. Arra gondoltunk, hogy idén adhatna egy kis műsort Halloweenkor. És így jönne haza, na, milyen a matek tanárom?
1: Halott.
0: Ma esti első fellépünk orgánumban fölvehetni a versenyt Darth Vaderrel, de egyelőre még az erő jó oldalán harcol. Fogadják szeretettel a Schoder Club színpadán Kis Ádámot.
2: Jaj, de köszönöm. Olvastam, hogy ha kávét isznak a nők, akkor kisebbedik a mellük. Nem tudom. Te nem kávézol. Lesz olyan, hogy így omnia ajándék push-up melltartóval, vagy egy implantátummal nesze, így ad. Na, egy-két kulisszatitok, hát így a Schoder Club című műsorról. Van nekünk egy stylistunk, mert az minden műsorban kell, beszarsz. Hát én úgy hívom Meleg Márk. Ő volt az első két adásban az öltöztető. Az első adásban konkrétan lila lak bőrcseki volt rajtam, mert hát én nem veszek szek bukkal, én felveszem. Tehát én felveszem, csak ne kövess. De nem úgy állítottak meg az utcán, ahogy én azt vártam volna, hogy ez az láttalak a tévében, hanem így láttalak a lila bőrcsekivel. Úristen, nagyon durva. volt ennek a műsornak fotózása, hogy tévé újságban legyenek képek. Elmentünk a Nánási Pál stúdióba. Hát ismerjük Nánási Pált, aki non-stop léméteket fényképez. Nála egy coming out indokolt lenne szerintem, tehát ennyi női melltől, ha nem csömörlik meg az ember, akkor semmitől. És így hazamegy és mondja a feleség, hogy szeretkezünk drágám pólóba, sötétbe, jó? Mert mellett látok hányok, várjunk, hányok. Hát fel lettem öltöztetve, mint egy díszbuzi. Kell az az újságba. De ez nem volt jó a meleg Márknak, azt mondja, valami nem jó, mucika. Na mi nem jó? A szemöldököd középen összeér. Ami jó, hogy nem körbe, mucika valami. És akkor mi van? Hát így nem lehet szerepelni tévé újságba. Szaladjál fel gyorsan a sminkosztályra, kiszedik. Mit csinálnak? Kiszedik. Hát mondtam, nem veszek szek, kocogót érdekel, felmentem a sminkosztályra, mondtam, meleg stylist azt üzente. Elfogyott a regimentje. Szedjed meg a szemöldököm középről. Na most, hát instant megismerkedtünk, tehát szemöldökcsipesz, kis Ádám szemöldökcsipesz. És egy nő tőből tépte ki három szemöldökömet egyszerre, de semmi izé bevezetés a szemöldök szedésbe, vagy petting érte, hanem ting, te hülye vagy, mit csinálsz? Hát, hogy ő így kell szemöldököt szedni, hát mondom, így nem kell szemöldököt szedni. Visszamegyek a meleg Márkhoz, én férfi leszek, és megmondom, hogy ne haragudjál, meg így nézek ki. Próbáld meg feldolgozni. Meg most komolyan mondom, tévé újságban, hát minden kép ekkora minden tévé újságban. Aki ott megmondja, hogy ki van szedve, vagy összenőtt a szemöldököm, annak én szedem ki. Ha férfi, ha nő. Visszamentem, beadtam meleg Márknak, ez van, elfogadta. Érdekes. Utánam következett Kovács András Péter. Hát, hogy csak egy 76-szörösebb, mint az összes Duma Színház fellépő, tehát, hogy mondjam neki, még a szem golyója is. Ilyen színű szemed van kap, vájá, kék, nagyon jó. Megláttam meleg Márk a mucika. Hát, te hogy nézel ki? Szaladjál fel gyorsan a sminkosztályra, neked is kiszedik a szemöllököd. Kapnak sokkal több esze volt, annyit mondott. Nem lehetne photoshoppal? Várjál! Azt mondja meleg Márk. De? Hát ez nálam nem a bazd meg, nálam ez a fuck you bazd meg esetleg. Hát ez milyen dolog? Voltam fesztiválokon, ahol dohányoznak az emberek. Például a Sziget Fesztiválon elém áll egy srác, azt mondja, hello, nem láttad a haveromat? Na most ez egy jófajta kommunikáció tényleg, tehát, hogy így... Nem. Hogy néz? Hát kezdjük az elején tényleg. Fiú volt, vagy lány? Csávó képbe volt. Lényegtelen, érted? Haverom volt. Ennyire jó azért nem vagyok. Tehát valaki kifingott. Mondom akkor, úgy mégis. Hogy nézett ki?
3: Ilyen izé volt a fején. Mondjad már azt a izét a... Van a fején az a... Izé volt a fején a...
2: Haj! 6 percig ezen gondolkodtál, az haja volt. Nem láttam. Szia, légy szíves, itt hagyjál békén. Követett a csávó.
3: Hallod?
2: Így. És egyesével büfögte fel az információkat, hogy biztos nem láttam, de olyan információk voltak, hogy
3: és depresszió póló volt rajta.
2: Nem láttam, nem érted? És surranó! Hogy tényleg így mész a szigeten, hogy na, ez ilyen suranul van. És ezt az információt figyeld.
3: És sört ivott.
2: Van egy barátom, aki sört iszik. Elég sokat uborkának hívják. De nem azért, mert uborka, hanem fóliában nőtt fel. Végül is mindegy. Hát ő rocker és rapper. De ez a legrosszabb kombináció, ami létezik. Tehát iskolában van ilyen, hogy A7, B7. Ő ilyen, tehát A7, Metallica, B7, meg Respekt, haver, Respekt, ez a kettő. Nagyon durva, tehát nem tudod, hogy hol lesz, melyik nap hol kapod el. Na most, amikor 2001-ben a World Trade Centerbe beleszállt a két repcsi, találkoztunk Uborka anyjával, azt mondja, gyerekek, hallottátok, mi történt? Hát hallottuk, konkrétan az egész világ erről beszél. El nem mondjátok Uborkának, gyerekek, el nem mondjátok, ez olyan kis lelki is magára veszi. Miért, izé, albán vagy, nem tudom... hogy miért, vagy Bush. Hát megyünk 3 percet az utcán, jön velünk szembe Uborka, nyilván ezzel kezdjük. Pont rapper volt, hál' Istennek jól jött. Nem fogod elhinni, mi történt. Mi történt? A World Trade Centerbe beleszállt a két repcsi, meghalt az összes rapper. Borka, hát egy ilyen minimális rémület 2001. szeptember 11-én, majd az első kérdése. Tupac is? Hát Tupac 96-ba ment el, csak azért mondom. Nyíregyházi főiskolára jár, hát a Nyíregyházi főiskolának korábban volt egy iskola újságja, ez volt a neve, Tani, hogy ezen mennyit gondolkodtattak ti munkába. Valószínűleg ez József Attila idézet, mondják ők. Összevonták szerencsétleneket a mezőgazdasági főiskolával. Osz mi lett az iskola újság címe? Szán Tani. Hát megoldják, érted? Hát nem szaroznak. Na most hát életem első rendőri atrocitása 17 évesen esett meg. Hát Uborkát hánytattam szerencse egyik mellékutcájában. És hát én leültem az út közepére röhögni, mert hát én így hánytatok, na ez a lényeg. Minek itt áll annyit, te hülye? Egyszer csak azt mondja, hogy keljél fel, mert jön egy autó előtt. Hát mondom, megvan neked a magad baja. Odafigyeljél, jó? Én magamat szabályzom. Na most nem az, hogy elütött az autó, hanem megállt, és még a szirénát is bekapcsolta. Most én háttal ültem, én nem azon paráztam, hogy rendőr. Eszembe se jutott. Én azon paráztam, azért egy mentőt egy hányáshoz. Azért erős. Minek hívtad ki? Minek hívtad ki? Kiszáll két rendőr, hát az megszokott, hogy nálunk hánynak. Vele nem foglalkoztak. Így fölém állt a két rendőr, hogy... Hát fiatal ember, hát mi újság van itt az út közepén fekve? Ó, hát mondom, én az egyik barátomat várom, tehát egy kis kapu. És a rendőr arcán látom, hogy én nem tudja feldolgozni, hogy tehát az út közepén fekve. Felálltam, így leporoltam magam. Így volt megbeszélve. Felénk, ami meg van beszélve, öcsém, az meg van beszélve. Tehát mondták rendőrök, viszontlátásra, minden jót kívánunk. Nem is ez a durva, hanem van a Joe nevezetű barátom, aki hát mindig ilyen hírességekről mesélek, pedig vannak nekem akkora óriási ismeretlen barátaim, hogy muszáj vagyok őket előhozni. Joe, ő nem jó, ő DJO. Tehát ő magyar Joe vonalon erősít. Személyiségét röviden úgy kapjuk meg, kettő történetet mondok. A saját anyja úgy van benne a telefonjába. A legszomorúbb, hogy ő írta bele. Rejtett szám. Erre hagyok egy két percet. Tehát rejtett szám anyja hív. Hát szám azt mondja. 7 éves volt. 7 years old. Zibinyára állt. Ül a menzán az általános iskolába a paradicsom levesből. Kiszedte a betűtésztákat. Akkurátusan. És kiírta az asztalra, szó szerint muszáj idéznem, DJO batógép. 7 évesen. De várjál, nem ez a vicc, hanem hogy így a konyhásnéni kétszer akkorára fújódtak, hogy hát ez a gyerek minimum debil. Beírták az anyját, mit mondott? Nem volt éhes a gyerek. De otthon is ilyet játszik, hát nem is értjük. Két kedvenc Joe aranyköpésem van. Most Joe kint van Londonban, pizzafutár. Kérdezem, hogy boldogulsz, Joe, hogy beszélsz angolul? Hát, mi nyugodjon, nagyapám. Hangosan. Ez a... Úgy keresett munkát, hogy hi, job. Tehát úgy érzem, ezzel mindent elmondtam. Hi, job. Kettő kedvenc aranyköpésem van tőle, még az általános iskolából. Kérdezték biológia órán. Mekkora egy óriás a műba?
3: Ekkora.
2: Az óriás szó picit bekavarta őtet. A legkedvencebb... Földrajzóra. Hogyan képződnek a barlangok, Joe?
3: A medve ássa. Az lakik benne.
2: Múltkor felléptem Zamárdin. Ki van írva? 18 óra Kis Ádám, 19 óra bicikli lassúsági verseny. Mondom a szervező csajnak, hogy what the fuck is that? Azt mondja, ez... A pontból B pontba minél lassabban kell eljutni a versenyzőknek biciklivel. Öcsém, én olyan játékosokat importálok Borsodabói Zemplén megyéből, 3 óra még felszába. Az már világbajnok. Köszönöm szépen!
0: Kis Ádámot láttuk és hallottuk. Hát én a Darth Vader vonalat és a Jedi erőt továbbvéve azzal folytatnám, nem tudom, hogy azt hallottuk-e, hogy Pataki Attila is Jedi lett, kézrátétellel gyógyít. állítólag. Én nem tudom, nálunk ez előfordult kiskoromban faterral is, hogy apu, kérek ez zsepit, mit kösz, semmit. És a másik nagy Jedi, Uri Geller, őről meg azt olvastam most, hogy megcsipte egy holló. És állítólag Németországban az ottani kiválasztott győztesével forgattak portréfilmet. Ugye? Előkerül a varázspálca. Nem. Tehát portréfilmet forgattak velük, de mi van a magyarokkal? Tehát hova lettek azok a gyerekek azóta? Nem hallunk róluk. Én néha gondolok rájuk. Remélem érzik, de már annak idején sem értettem. Tehát néztem azt a műsort, tehát egyik sem volt egy szürke Gandalf azért. Tehát olyan nagy dolgot nem raktak le az asztal. Ott bármelyiket Darth Vader egy laza Jedi elmetrükkel kenterbe verte volna, nem? És azt így képzeld el, hogy megjelent volna ő a műsorban, és mondta volna neki, Uri, hogy holló csíptén, hogy Vader, a színpad a tiéd?
1: Mit a színpad, az egész bolygó?
0: Én nekem egyébként, ha annak idején azt mondta volna Uri, hogy a színpad a tiéd, András, én abban a pillanatban, ja nem András, mert lett volna egy hülye nevem, ugye ott kezdődik, mert ilyen nevek voltak, hogy Louis, Danny Blue, Christian Pantera, meg Breiner Tamás. És mi lehetett Breiner Tamás igazi neve? Nem? Kralovánszki Arisztid, vagy én nem tudom. Legyek Breiner Tamás, az olyan misztikus. És, tehát én is valami hülye nevű lettem volna, ha nekem azt mondja Vader, hogy András, a színpad a tiéd, vagy André, a színpad a tiéd, én abban a pillanatban rohanok oda három asztalos haverommal, szedjük szét, visszük azat, ne viccük. Ha vegyes tüzelésem van, mi pénz az ilyenkor télen, őség? És ez volt az egyik, ugye emlékszünk még az egyik mondat, hogy a színpad a tiéd, a másik meg, hogy mit mutatsz nekünk ma este. És azt én mindig ugye elképzeltem, hogy Uriék már készülődnek lefekvéshez. Az, hogy már benn van a dunnya alatt, így elhalkulnak a fények. És akkor így megkérdezi a férjét, hogy Uri, mit mutatsz nekünk ma este? Mire Uri tekintete egy végigszalad a testén, múkodj! Megcsipte a holló. De annak idején mindig volt ilyen, hogy Uri trükkje. Arra emlékszünk, hogy tedd a kanalod a tévére, meg ilyenek. És egyszer mondott egy ilyet, hogy most üljél le otthon egy székbe. Há, mondom, te hülye vagy, te azt hiszed, hogy én állva nézem a tévé? És amit érezni fogsz, az egyszerre lesz sokkolóan meglepő és kellemesen meleg. Befosok? Úgyhogy én itt elkapcsoltam, csatornát váltottam, kiléptem. Én azóta is kíváncsi vagyok, hogy mi történhetett velük, mert ha egy kis üzleti érzékük lenne, akkor... Uri, itt van. Szóval, ha egy kis üzleti érzékük lenne, akkor csinálnának ilyen OK és középfokú mentalista képzéseket. Nem is így képzeld, milyen lenne ott a szakvizsga, hogy jöjjön be? Gondoljon egy tételre. Köszönöm, 4-es. Második fellépőnk abban hasonlít rám, hogy hát ő is borotvált, mármint hogy a hajzat, illetve hát gépelt pontosabban, csak ő neki az asszony írja, tehát ő hátul is rendben van. Én egyébként kész vagyok attól, ha fodrászhoz beülsz, kezébe veszi a nullást, és megkérdezi, hogy gépeljek? Mondom, hogy igen, diktálom anyám, szóval ezt én nem szeretem, de ma esti második fellépőnk nagyon kulturáltan, rendezetten gépelt frizurával érkezett hozzánk, csak össze ne tévesszenek később egymással. Fogadjuk nagy szeretettel a Schoder Krui színpadán Csenki Attilát!
4: Köszönöm szépen! Köszönöm! András említette ezt, hogy hát gépelt vagyok, itt egy pici félreértés támadt hirtelen. A feleségem zaklatott egy időben azzal, hogy ő nem akarja magát borotválni, mert elege van belőle, hogyha borotválja magát, akkor úgy néz ki, mint egy 15 éves tini lány. Igen. Úgy édesem. Jól mondod. Amúgy András nagyon frusztrálja ez a kopaszodás kérdés. Engem most már az idegesít, a túl sokat beszélnek róla, vagy vannak ilyen reklámok, most láttam ilyet, hogy NASA fejlesztésű hajhullás gátló lézerfény alá fésű. Hát a fejbőrömnek neki nem engedném, de milyen jól lehetne vele gettizni a strandon, hogy odafekszek egy jó bőr csaj mellé, aki alszik a napon, és ide a bordájára addig világítok, amíg egy hajcsutak ki nem nőlít neki, hallod? meg kell kérdeznem különben, ha már itt vagyok, hogy föltenni a kezét, aki szerint jól áll rajtam, ez a zakó? Mondom, félreértés van, mondom, tegye föl a kezét. Uh-huh. Kettő ember, három annak nagy része férfi. Rohadt jó indulatúak vagytok, mondhatom, vagy... Ennyire gazdasági válság van, hogy már jelentkezéssel is spóroltok? Hát mi van, egy kicsit össze kellene szedni magunkat. Én különben nem értem, hogy miért vannak az emberek ennyire kétségbe, és mennek tönkre a gazdasági válságtól, lúzerség. Hát engem egyáltalán, gyakorlatilag én 8 éve folyamatosan megyek tönkre, föl sem tűnt, hogy most külön válság van. Azóta jobban odafigyelek az ilyen hirdetésekre. Tavaly volt, hogy Esztebong személyi hitel, hogy emlékezetes legyen a karácsony. Egyszer fölveszed apám ezt a hitelt, és 3 év múlva is erre a karácsonyra fogsz emlékezni. Betelefonálok a Raiffeisenbankba, azt mondják, hogy mi az ön fejével gondolkodunk. Hú, ez nagyon forró, ők is éjjel-nappal dugni akarnak. Hát ez... Most van ez a legújabb a reklámban, azt látom, hogy Mátyás király rohangál befelé a bankba, és nem tudom fölfogni, hogy mit akar ez jelenteni, hogy ebbe a bankba már csak olyan debilek járnak, akik Mátyás királynak gondolják magukat. Vagy pedig az ügyintézők lettek annyira kiégett debilek, hogy ide már jöhet bárki, hallott, én nekem fölöm. Mátyás király, ráküldöm a személyhitelt, aztán majd elmegy a Visegrádi vár, hallottál? Teljesen mindegy nekik, és hát van itt egy bejátszásom, e-mailen kaptam, lehet, hogy már többen látták, gyönyörű szép gyűjtés, bement egy úriember, és beszeretett volna fizetni 503.170 forintot, és a következő rublika az összeg betűvel kiírva, ez a csodálatos az egészben, 503.170. Nagyon diszkrétek voltak a dolgozók, mert kitakarták az úrnak a nevét, hát én megmutatnám mindenkinek. Hát emiatt nyugdíjba küldték Pirikét 42 év után, mert ő neki vége lett, és annyira nehéz az életük, hogy nem csodálkozom azon, tavaly volt ilyen Dél-Koreában, hogy a dolgozóknak, meg a cégvezetőknek, egy dél-koreai cégvezető éhségsztrájkba kezdett, válaszul a dolgozóinak az ülő sztrájkjára. Hogy próbálnám meg ki ezt nálunk valaki Magyarországon. Én eddig jóba voltam a főnökeim, mert szerettem őket, rendes emberek voltak. De hát bármelyik éhség sztrájkolni kezdett volna miattam, én hagytam volna éhen dögleni, vagy hát legkevesebb addig ülök, amíg ő epét nem okádik, és közben taposom a lábát. Hát mégiscsak egy főnök, és növekszik a feszültség ezzel a válsággal. Egy miskolci APEC osztályvezetőt kényszerszabadságra küldtek egy hétre, mert megvert Miskolcon egy parkolóőrt. Hogy ez mennyire szép, hogy attól még, hogy mi utáljuk őket, ők sem szeretik egymást, és ez bennem nagyon megragadt. Most hallottam, hogy itt Magyarországon is tüntetni fognak a tűzoltók is, béremelés sztrájk lesz. Láttam a tévében nemrég. Belgiumban tüntettek tűzoltók, béremelésért ott is. Álltak az utcán ebben a tűz, atom, vihar, minden álló egyenruhájukban, és amikor befordult a rendőrsorfar a sarkon a vízágyúval, a tűzoltók annyit csináltak, hogy nagyon lazán oldalra fordultak, és lecsukták a sisakrostét. Hogy ott nem volt ilyen kardlapozás, meg ilyen rohan, hanem nézték egy ideig egymást, unatkoztak, aztán szépen hazagyalogoltak. Most hát azon nem csodálkozom, hogy az egész gazdasági válság Amerikából indul ki nekem. Ez azóta egyértelmű, mióta észrevettem azt, hogy annyira kretének, hogy még az ilyen legdurvább hurikánt is, ami elpusztít egy egész várost, meg több millió ember költözik, azt is emberi nevekkel illetik, hogy de édes ez a Katrina olyan jól cseng, csak hát fél New Orleans elpusztult miatta, hogy ennyi erővel egy időjárás jelentés, hogyha minden időjárás jelenséget elneveznénk, így néz neki, hogy holnapi időjárásunkat az észak felől közeledő Anti-Gergő határozza meg. Napközben többnyire nyugodt Tiborra számíthatunk. Helyenként több-kevesebb Irén előfordulhat, viszont Kata nem várható. És hogyha, ha még egy ilyen Aigner Szilárddal van dolgunk, akkor egy Sándor József Benedek zsákban hozzák palikát. Még egy ilyen belefér, de ami legdurvább Amerikából, most láttam a Nature magazinban egy amerikai professzor azt kutatta, hogy valóban spermaölő hatása van-e a Coca-Colának. Hát aki ennyire meg akarja gyilkolni, hát az verje agyon papuccsal. Hát én úgy vagyok vele, hogy egy rovart is valamit meg akarok gyilkolni, akkor puff, agyonvágom, mondjuk ebbe a feleségem nem ennyire egyértelmű, mert hozzánk berepül egy lódarás, én már régen megyek rá, az asszony meg akarja tőlem menteni, és így veszi föl papírlappal, és tessékeli kifelé, hogy szájra, darázs, röpülj, de szeretlek. Érted, ha véletlen engem nyakon marna, ott fetlengenék nyában fürödve, akkor is azon izgulna, hogy a darázs túlélte az összeütközést. És ez meg tessék egy kivés, szállj, röpülj, menj, menekülj. Egy óra múlva beülünk az autóba, amíg eljutunk a Tesco-val, 85 ilyen rovart nyírunk ki az autóval, tehát lehet, hogy nem is szereti az ilyeneket, hanem ő tömegben szereti gyilkolni. Az anyám, az meg pont egy másik változat, az meglátja otthon a pókot, és így ráindul, átszellemül, és már gyalogol, és menet közben már húzza föl mindkét kezére a gumikesztyűt, mert ilyen szakman jártam, 35 éve egy műtőasztal mellett dolgozik, és hát precíz, és azt jelenti, hogy fönn van a gumikesztyű, akkor majd összenyomkodja a rovart. De nem, már veszi a kezébe a cepaszokis papírzsebkendőt, mind a kettőbe küldi bele a fertőtlenítőszert, akkor odaér, és összenyomkodja, 9-szer döglik meg az az állat, de még mindig nem a kukába landol, hanem viszi a dögledvénybe a konyhába, és tekeri be az egészet egy nagy papírtörölköző halomba, majd gyalogol ki az egésszel a WC-re, és leküldi a csatornába 25 liter vízzel. Hát apámat a rosszulét kerülgeti, mert neki az az egy darab pók azt mondja, hogy 360 forintjában van. Hát tavasszal agyvérzés közelében van az öregem, hogy föl ne jöjjenek a hangyák, mert anyám olyan költségesen írtja, hogy abban az évben nem mennek el nyaralni. Én meg az arany középút vagyok, meglátok bármilyen egy molylepkét a lakásba, oda menni, le kell küldeni egy csapással, és akkor majd ráérsz utána törölgetni a falat, meg krétázni, mit tudom én, kimosni a gyerekrugdalózót, amivel leküldted az egészet. Most már mondjuk arra a fejlettségi szintre jutottam, hogy nem zavar, hogyha egy párszor mellé csapok a menekülő molylepkének, mert tudom, hogy ő addig is retteg. Hogy az olyan szépé teszi ezt az egészet. Most Verebb Jani barátom mondtam úgy, hogy ó, hát ő is gyűlölte kiskorában a rovarokat. Úgy kínozták nagymamájánál a krumplibogarat, hogy injekciós tűvel vízzel fölfújták. Hát mondom, az éneket nagyon kretén unokatestvéreid lehettek. Ja nem, nagymamámmal csináltuk. Betyár, nagyon jó. Na de elkanyarodtam a gazdasági válságtól. Hát akcióznak, amit csak tudnak, vegyed meg, vigyed el, mert ki tudja, hogy lesz-e majd vásárlóerő. Most 20 000 forinté vásárolunk. Na, 20 ezer forinti feletti vásárlásért kaptunk ajándékba a pénztárnál egy szupermarketben, 2-1 párizsival töltött pulyka mellett. Hogy mi ez a 2-1 mánia? Nem tudok ezen az... Tehát ki vagyok akadva, hogy én elmegyek, vásárolok magamnak egy 5-ös BMW-t, és 2-1 akció keretében már ott van az anyósülésen egy Simpson is. Hogy attól kifejezetten szarul érezném magam, de már mindenhol folytatják. Elmentem ruhát vásárolni, és férfi pulóver volt 2-1 akcióban. Azt mondták, azért 2-1 akció, mert férfi pulóver és bolyhos. Azt olvastam, hogy nyáron nagyon használták Pekingben Viagra dopping. Mondjuk hát ettől gyorsabb nem lesz a versenyző, de valószínűleg egy 20 centivel előbb ér a célba. Hát ez az még egy kellemes dolog. Harry Pottert alakító színészről olvastam, hogy ő is használ szereket, vitatják, hogy ajzószereket vagy drogokat használ, vagy most ez én nálam nem az a kérdés, hogy Harry Potter használ-e valamilyen drogot. Arra lennék kíváncsi, hogy Harry Potter pontosan milyen szisztéma szerint milyen drogot vesz magához, hogy ez legyen a végeredmény, hogy bemegy az iskolába, és ezt látja, hogy mozog a lépcső, meg hogy repül a söprű. És nem az az érdekes, hanem ott röpködnek ezek a debilek egész évben ebben a delíriumos álomban, rohadt jól érzik magukat, ehhez képest tanév végén hazamegy egy olyan családhoz, akik egész nyáron fogva tartják bezárva a lépcső alatt egy sufniban. Sokáig nem értettem, de ők meg lehet, hogy osztrákok. Tehát... Úgyhogy hát most az asszonyt azt nyár közepe óta folyamatosan invitálják baba-mama varázstáborba, egyhetes baba-mama, nem tudom, hogy miért varázstábor, hogy eltűnik a szar a pelenkából, vagy én csak idáig jutok, és nem engedem el, mert olyan fölpörgött állapotban, amióta a gyereknek bárányhimlője volt, állandóan ezt hallom, meglát rajta egy pöttyöt, hívja az orvos, hogy úristen, hát mi ez itt a gyereken, doki, hogy megint van rajta egy pötty, hogy levetessük, vagy leégessük, vagy majd kap valami gyógyszert, amiről leszállat. Hülye vagy, mondom, tedd már le a telefont, hát nehogy levetess már róla, az a gyereknek a cicije. Hát, de ebben a lelki állapotban komolyan mondom, hogy nem csak a mi gyerekünket, a másik 48 gyereket bepelenkázna a pont a 6-szor, és az anyukájukat is, és ott nincs appelláta. És az a szlogen, hogy apa pedig, amíg tart a tábor, apa pedig egy hétig pihen egyedül otthon. Hát ez nagyon átlátszó, akkor miért nincs egyből egy ilyen, hogy ilyen tábor, hogy apa és a haverok korlátok nélkül, az az, aminek hallott, semmiféle program és kötelezettség, reggel fölkelsz fáradtan, ha úgy vagy, akkor fölhúzod a tegnapi használt alsógatyádat, az oknidat, hogyha büdös, mert megszagolod, az biztos, ha büdös, akkor nem veszed fel újra, elhajítod bárhova, napközben, hogy a csikara beledés rád jön, akkor durrantasz egy hatalmasat, mire hopp, már elő is ugrik egy bomba plémét a szekrényből, aki csak dicsér, hogy hát te aztán férfi vagy, ez igen, férfi a javából, hogy ez számomra nem csodálkoznék, mert nagyon durva táborok vannak. Van ilyen, hogy betyártábor gyerekeknek, nem elírás, ilyen a napi program, hogy ébresztés, etetés, kaszálás. Szóval egy olyan ennyi, nem is burkolt gyerekmunka van egyből benne. Most tavaly rendezett egy űrge, egy békeharcos, egy ilyen, az volt a neve, hogy biciklit úra az erőszakmentes Európáért. Egyetlen egy induló volt rajta, ő maga a szervező, de őt meg Dubrovniknál megverték. Szóval ezt nagyon kellemesnek érzem. És hát azzal zárnám, ha valaki nem akar így járni, és egyáltalán otthon szeretne ülni, annak az európai levelező oktatási rendszer az ELO hirdet. Kapaszkodjunk meg, levelező társastánc tanfolyamot. Köszönöm szépen, további jó szórakozást kívánok!
0: Senki Attila sikerének örvendhető. No, egyébként légitárban erős vagyok, légitár szétverésben is, csak az nagyon hasonlít a légbányászra, úgyhogy azt nem nagyon szoktam csinálni. Tudomány rovatunk következik a harmadik fellépő előtt. Nagyon sok érdekeset olvastam mostanában. Egyrészt az, hogy ha már Darth Vaderről beszélgettünk idáig, drágult az űrturizmus. Nem ez a durva, már 20 millió helyett 30 millió dollár, hanem az, hogyha ott vasz, már szkafanderbe, és egyszer csak azt mondják, hogy hát sajnos ablak mellé nincs csak folyosóra. Ez a nagy szívás. Másrészt én nem turizmus csinálnék, hanem ilyen űr-wellness hétvégét, hogy föllőnek, és már is ledobtál egy 80 kilót ott a sőtanságba, és utána lenne disznóvágás. Szóval ezt képzeld, egy ilyen 200 kilós mangalicot lebegnek. Bögd meg, hallod, figyelj, elmegy, hallod. Most azt hallottam egyébként, hogy szintén tudomány, hogy állítólag a disznószív az teljesen kompatibilis az emberével. És milyen lehet egy disznószív implantátummal élni? Képzeld így, kívánod a kukoricát. Elmész moziba, vagy 8 liter popcornt kérek szépen. Megmaradt valami moslék tegnapról? És hát az űrdisznóvágáshoz még annyit, hogy a kínaiak csináltak egy olyan disznót, amelyik sötétbe fluoreszkál. Basszus, abból nem hurka lesz fénykard. És a Mars expedíció az meg úgy készül, hogy nem tudnak magukkal annyi élelmet vinni a Marsig, ezért növénymagokat visznek, amit fölnőnek majd az űrhajón, és azt fogják megenni. És én azért egy tehenet oda beállítanék melléjük, nem, hogy azért legyen minden reggel friss, tehát mondjuk eleve nem tudják, hogy mi a reggel, de azért legyen mindig friss, tehát az ott ellene velük végig ott békésünk. És írnék hozzá egy űrszakácskönyvet, így a súlytalanságra, hogy vegyél 20 deka lisztet. Ebbe jött a 2 deci tej. Szóval nagyon, nagyon nagy poén lenne, és szintén tudomány, Kínában működik egy gyorsvasút, üzembe helyeztek egy gyorsvasutat, ami 570-nel megy. Láttam róla a kisfilmet, nehéz volt filmezni a vonatot. 570-nel megy. Képzelj el egy vasúti átjárót. Tehát nem az van, hogy lassítsál kocsival 30-ra. Tapos bele, apám! Talán megúszol, de képzeld, ennyit, sorompót kapsz, ennyi. Vagy ilyen kisebb vidéki állomáson sebes vonat érkezik. Á, mindegy. Megy. Kidobsz egy szalvétát az ablakon, eldől egy tehén. De komolyan vagy, meghúzod a vészféket, és egy vagonyi Superman így elhúz mellette. Meg képzeld, a kalausz felszáll a déli pályaudvarnál, új felszállóktól menet. Basszus, siófok! Ennyit tudományos rovatunkról. Ma esti harmadik fellépőnkről annyit kell elárulnom előjáróban, hogy ő is nagyon nagy motoros, akárcsak én, de erről majd egyszer később fogok beszélni. Úgyhogy akik esetleg élőben látják majd őt, nem fogják felismerni, mert bukós isak lesz rajta. Viszont ő járt teológiára is, tehát ő az egyetlen motoros ismerősöm, aki kornadrágra húzza a térdprotektort. Fogadjuk őt nagyon nagy szeretettel, Szőlősi Csák Gergő.
5: Szeretettel köszöntök mindenkit, én Szőlősi Csák Gedeon Gergely vagyok. Hát már a nevem sem elég egyszerű. Gondolkoztam valamilyen rövidítésen, mint Kovács András Péter, de hát ahhoz igazából egy olyan országba kéne élnem, ahol csak logopédusok vannak. Úgyhogy hát ebben nem megyek bele. Ki a kedvenc humoristád? Nekem? Kap. Neked? Nekem az a... Á, nekem is kap. Mindegy. Tehát, hogy ebben nem megyek bele semmiféleképpen. Az a helyzet, hogy rólam így előjáróban annyit érdemes tudni, hogy ha izgulok, akkor vagy elfelejtek mindent, amit mondani szeretnék, vagy még el is ájulok. Tehát, hogy így ezt tudom bemutatni, sok minden várhat ránk ma este. Igen, azt szokták mondani, hogy az előadó művészek vérző szívvel hagyják ki a színpadot. Hát, ha kicsit bénában esem le, akkor ezt szó szerint is fogom tudni hozni nektek itt ma este. Először a külsőmről szeretnék beszélni, mert ez egy hálás téma. Igen, még nem mondtam semmit, már röhögtök, köszi szépen. Nem sértődtem meg, csak kicsit fáj azért, tudod? De mindegy, jó. Te se vagy szebb. Én tisztában vagyok vele, hogy nagyjából úgy nézek ki, mint egy utolsó stádiumos éces Bud Spencer imitátor. Te se vagy szebb, te se vagy szebb. Az igazság. Viszont nem én teltek róla, ezt ti is be fogjátok látni. Az a helyzet, hogy nekem sanyarú, nehéz gyerekkorom volt, engem mindig összekavartak és megtévesztettek. Ez előbb ott indult, hogy édesem inkább lány szeretett volna. Úgyhogy én voltam az egyetlen szomorú arcú kiskölyök, aki egybe lány fekete tornadreszbe szaladgált körbe-körbe az óvoda termében. Igen, és páros karkörzés közepette is, a könnyeimen keresztül azt a pici huplit néztem a lábam között, hogy vajon a lány tornadresszel együtt nem lesz-e valami komolyabb fizikális elváltozás. Hát ott nem lett, viszont valószínűleg ezt annyira sikerült bekoncentrálni, hogy 30 éve nincs komolyabb fizikális elváltozás a kis huplit illetően. De én nem vagyok nagyon elkeseredve. Ide tartozik amúgy, hogy hát én az új technikai vívmányokat is viszonylag későn veszem észre. Úgyhogy számítógépem és internetem sincs túl régóta. Viszont hát azt sem tudtam, hogy idegenek is küldhetnek üzenetet. Úgyhogy életem második rövid tömör üzenete, miszerint get a big penis today. Hát nem esett jól, nem esett jól. Tehát, hogy már az egész város az én kis pöcsömön csámcsok, egy ilyen képzavarral élhetek, azért az embernek semmiféleképpen nem jó. Viszont tévém régebb óta van, viszont csak három adó jön be. Az egyik a Duna, a Magyar 1, meg a Magyar 2. Most a Dunán a legsűrűbb adás az a kívánság kosár, ami azért fura, mert nekem egy kívánságom lenne, hogy ne lenne. Ennyi. A Magyar 1-en általában úgy szar a műsor, ahogy van, viszont ha lemaradtál róla ismétlésbe, az M2 még meg tud nézni. Ez ezért jó. Én 18 éves koromig hülyen hittem, hogy apám pék. Mert hogy amíg az én kenyeremet eszed, mondta mindig, és hát kiderült, hogy ez se igaz, meg gépészmérnök. És itt még a megtévesztések sorozatánk még mindig nem volt vége, mert hát 16 éves korában az ember valami kapaszkodót keres magának a nagyvilágban, és hát ezzel így voltam én is, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy én skinhead leszek. Több mint 20 volt, amikor anyám szólt, hogy zsidó vagyok. Úgyhogy nem volt könnyű reggel. Van még egy nagyon fontos téma, amit mindenképpen szeretnék érinteni, ez pedig a szex és szexualitás témakör. Ezt azt gondolom, hogy mindannyiunk életében egy közös pont, és azt gondolom, hogy az első alkalomra szinte mindenki persze pontosan emlékszik. Hát ezzel így vagyok én is, nekem ez gimnázium első év, első fél évében volt. Megbattak kémiából. Igen.